0: és csavarokat raktak, ezek robbanáskor szétrepültek. A rendőrség átvizsgálta az épületet, de nem találtak több robbanóanyagot. Napos, fátyolfelhős koranyári idő lesz a hétvégén, szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítás Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art Galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítése során a régi láncok 76%-át fel tudták használni, az elpusztultakat pedig az eredetivel megegyező szénacélból gyártották le. Bár 2600 tonnányi új szerkezetet építettek bele, a híd acél szerkezetének önsúlya mégiscsak nem 200 tonnával lett kevesebb, mint az előző. A magyarországi Dunaszakasz első állandó hídjának eredeti tervei szerint a pilléreken, a kapuzatok alatt vízszintesen vezetett át az úttest. Ezekhez a vízszintes szakaszokhoz enyhe töréssel csatlakoztak a parthoz lefelé, valamint a Duna közepe felé felfelé vezető szakaszok. Ezek a zökkenők a lovaskocsi forgalmat még nem zavarták, de a gépjárműveket már igen, ezért az új hídpálya már törés nélküli lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tabán ma Budapest egyik legszebb zöld területe, de egyben tragikus események emlékhelye is. Buda, Óbuda és Pest egyesítése után sokáig ez a terület maradt az egyetlen, amelyik meg tudta őrizni a kisvárosi arculatát. De az 1930-as évek modernizáló törekvéseinek idején az itteni házakat lerombolták. 1949-ben Sztálin születésnapi alkalmából pedig az itt magasodó ortodox templomot is elpusztították. A terület ma fás, ligetes, kedves sétahely. Valószínűleg a világháború kitörése miatt maradhatott üresen. A terület beépítésére ugyanis a harcok miatt már nem volt lehetőség. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első állandó, Duna felett átívelő híd létrejöttét Buda és Pest városa között gróf Széchenyi István nagyszabású víziójának köszönhetjük. A legnagyobb magyar erős elhatározása és akarata, illetve az azt övező nemzeti lelkesedés segítségével épülhetett meg a Lánchíd. A nemes férfiút már 1828-ban foglalkoztatta az átkelő ötlete. Mivel a tökéletlen hajóhidak akadályozták a folyón a gőzhajózást is, illetve nem bírták el az egyre növekvő forgalmat. 4 évvel a gondolat megfogalmazódása után megalakult a hídegylet. Ennek az égisze alatt fogott hozzá a gróf a híd építésének, technikai és pénzügyi lebonyolításához. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Koranyári idő lesz a hétvégén, tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben. Csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót 354 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró a mostanihoz hasonló 355 forint körüli szinten legutóbb 2022. februárjában járt. 9-én 10 órakor kezdődik az új országgyűlés alakuló ülése. A program Sulyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Csaknem 2.300.000 beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat kommunikációs osztálya a Mentők napja alkalmából. A szervezet vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az OMS pénteken a Nemzeti Színházban tartott ünnepséget, amelyen több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. Folyamatban van a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Szombat estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. A lakosság körében rendkívül csekély a kockázata a hantavírus terjedésének, jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet szóvivője. Christian Lindmeier hangsúlyozta, a vírus közel sem terjed úgy, mint a Covid, és nem hasonlít a kanyaróhoz sem. A Hondius nevű óceánjáró 3 utasa halt meg a hantavírus miatt, többen pedig megbetegedtek. A WHO szóvivője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy még azok sem fertőzték meg egymást minden esetben, akik ugyanabban a kabinban tartottak. Házilag készített pokolgép robbant fel egy állami iskolában Brazíliában. 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta és feldobta a levegőbe. Helyi jelentések szerint a szerkezetbe homokot, szögeket és csavarokat raktak. Ezek robbanáskor szétrepültek. A rendőrség átvizsgálta az épületet, de nem találtak több robbanóanyagot. Napos, fátyol felhős koranyári idő lesz a hétvégén, szombaton főként a Nyugat-Dunántúlon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kisterületi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Az egyéni vállalkozóknak készített SZIA bevallási tervezetekbe a NAV automatikusan betölti a rendelkezésre álló online számla és pénztárgép adatokat, illetőleg a szocho és járulék adatokat. Ezt az idei legnagyobb újításának nevezte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A fejlesztés nem csak időt takarít meg, hanem jelentősen növeli a bevallások pontosságát is. Az új megoldás érdemi könnyebbséget jelent azoknak az általány adózó, nem nyugdíjas vállalkozók, akik 2025-ben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban adták be az egyszerűsített, negyedéves szocho és járulékbevallásukat. Új parkolási rend lesz a Nagykörúton, jönnek a villámparkolók, írja vezes.hu. Nem parkolóhelyek felszámolásáról van szó, hanem az átalakításukról. A Nyugati tér és a Boráros tér közötti jelenleg nagyjából 330 hely egy részét rövid idejű, úgynevezett villámparkolóvá alakítják, ahol legfeljebb fél órát lehet majd megállni. Emellett több rakodóhelyet és mozgáskorlátozott parkolót hoznak létre, valamint külön helyeket kapnak a megosztott autók is. A cikk szerint a cél az, hogy gyors ügyintézéshez vagy bevásárláshoz könnyebb legyen szabad helyet találni. 100 milliárdok zúdulhatnak Budapestre. Eddig 300 milliárd forintnyi fejlesztésről volt megállapodás, a kormányváltás nyomán azonban több mint 700 milliárdnyi elérhető uniós forrásra számít a fővárosi önkormányzat a 2021-2027-es programozási ciklus és a helyreállítási terv keretében, írja 24.hu. A lap hozzáteszi, ez akkor történhet meg, ha a tervezett projekteket sikerül elfogadtatni az Európai Bizottsággal. Több mint 10 000 lakóház energiahatékonysági korszerűsítése valósulhat meg a nemrég lezárult otthonfelújítási programban, közölte az MFP. A rendelkezésre álló 73 milliárd forintos keret elfogyott, miután a tavalyi könnyítések hatására megtöbbszöröződött az igénylések száma. Az érintett ingatlanok energetikai besorolása átlagosan 3 kategóriát javulhat, elsősorban a hőszigetelésnek és a nyílászárók cseréjének köszönhetően.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Sok napsütésre számíthatunk, háromnapos tűzszünet lépett érvénybe Ukrajna és Oroszország között. Országszerte számos program várja az érdeklődőket az emlékhelyek napján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katonát érhet haza hamarosan. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sólyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az elnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csak nem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i 23-ai eseményeket feldolgozó szabaduló szobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. Manganapot tartanak ma a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt Hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világ. Egy balatonmária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.
3: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várom Önöket az előttünk álló egy órában. Benyújtották az országgyűlésnek a választás hivatalos értékelését. Változik a H8-as és a H9-es év közlekedése a hétvégén, és szó lesz arról is, hogy tovább nőtt a használt autó behozatal.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Több mint 2000 család kapott energiatámogatást a magyar-máltai szeretetszolgálattól a fűtési szezonban. A rászorulóknak elektromos fűtőtesteket kölcsönzött a karitatív szervezet, az energiát pedig 24 szociális naperőműve biztosította összesen 162 millió forint értékben. A legszegényebb kis településeken élő családok egyébként 120 ezer forint értékű támogatást igényelhettek. Még tart a pollen szezon késő tavaszi legerősebb terhelésű időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növényvirágpora van jelen a levegőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyír pollen koncentrációja országosan magas, az eperfa féléké és a tölgyé a közepes magas tartományban van. Jellemzően közepes tüneteket okozó koncentrációban van jelen a platán, a bükk, valamint a dió pollenje, míg a juhar, a fűz és az ostorfa a virágporának mennyisége alacsony közepes szintet érhet el. Új munkaszüneti napot jelölne meg egy javaslat. Egy civil kezdeményezés szeretné, hogy július 8-a a jövőben hivatalos nemzeti ünneppé váljon a Rákóczi szabadságharc emlékére. A kezdeményezők hangsúlyozzák, hogy bár jelenleg március 27-e emléknapként szolgál, az inkább szimbolikus megemlékezés, és nem feltétlenül tükrözi a szabadságharc történelmi súlyát. Véleményük szerint egy új hivatalos ünnepnap lehetőséget adna arra, hogy az egész ország közösen emlékezzen a korszakra. Már lehet jelentkezni a Magyar Honvédség nyári honvédelmi táboraiba. Idén 107 táborban csaknem 60 különböző tematikával várják a 12 és 25 év közti fiatalokat. A programok között lesz hagyományőrző, kibervédelmi, légierős és ejtőernyős kiképzés, valamint lovas és szárazföldi kalandtábor is. Meghirdették az erdei füles baglyok felmérését. Az országos kampányban a lakott területeken fészkelő madarakról gyűjt adatokat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szervezet arra kéri a lakosságot, hogy segítsék a felmérést. Az esti szürkületben figyeljék a fiókák jellegzetes hangját a kertekben vagy a parkokban. A megfigyeléseket az Egyesület honlapjáról letölthető elektronikus űrlapon lehet bejelenteni. Az adatokkal a füles bagoly térképet pontosítják majd. Freddie Mercury kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. A Queen együttes néhai frontemberének életútját bemutató nagyszabású időszaki tárlat mintegy 500 személyes tárgyat, színpadi jelmezt és kéziratot vonultat fel. Emellett külön fejezetben idézi fel a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjét is. Száznapos űranalóg kísérlet kezdődött Kölnben. A Német Repülési és Űrkutatási Központban három nő és három férfi költözött be a külvilágtól teljesen elzárt élőhelyre, hogy megfigyeljék rajtuk egy hosszabb küldetés pszichológiai hatásait. Az adatok feldolgozásában a Hunren Természettudományi Kutatóközpont is részt vesz, munkatársaik hangfelvételek és hat ember napló bejegyzései alapján elemzik az elzártság nehézségeit.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Az alaptörvénnyel ellentétesnek minősítette és visszamenőleges hatállyal megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulást érintő veszélyhelyzeti kormányrendelet több elemét az Alkotmánybíróság. A testület megállapította, hogy a rendelet előkészítésekor megsértették az Országos Bírói Tanács véleményezési jogát azzal, hogy nem kérték fel álláspontja kifejtésére. Benyújtották az országgyűlésnek a választás hivatalos értékelését. Az általános választásokat követően a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a bizottság tevékenységéről, míg a Nemzeti Választási Iroda elnöke a választással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról számol be az országgyűlésnek. Ezzel párhuzamosan az NVB és az NVI elnöke egyaránt köszönetet mondott a választási szervek tagjainak, valamint a választások lebonyolításában közreműködőknek. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Eredménytelennek nyilvánította a Pázmány Campus megvalósítására kiírt tendert az Építési és Közlekedési Minisztérium, írt a közösségi oldalán Józsefváros polgármestere. Mint írta, az eredménytelenség indokának Lázár János minisztériuma azt nevezte meg, hogy az ajánlatkérő minisztérium a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált. A városvezető úgy fogalmazott, az önkormányzat párbeszédre készül az új kormánnyal és minden érintett féllel, legyen szó akár a beruházás végleges leállításáról, áthelyezéséről vagy újratervezéséről. Változik a H8-as és a H9-es sávközlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A H8-as sév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Örs vezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Másfélszer annyi üzemanyagra elég az uniós átlagkereset, mint a magyar. Ez derül ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Ez szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagkeresetből mintegy 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni Magyarországon. Addig idén, az iráni konfliktust megelőzően ez az érték már elérte a 900 litert. A konfliktus előtt 1670 litert vehettek az uniós átlagkeresetből, ez a válság hatására 1350 liter alá csökkent, de így is mintegy 460 literrel magasabb az uniós átlag, mint a V4 országokban.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Épült fel az országban, ami bő 4%-os növekedést jelent a tavalyi év elejéhez képest. A lakásépítési kedv különösen Budapesten és a megyei jogú városokban erős, a fővároson belül pedig a 10., a 14. és a 13. kerület viszi a prímát. Még látványosabb a fellendülés a jövőre nézve, a kiadott építési engedélyek száma ugyanis 64%-kal ugrott meg egy év alatt. Tovább nőtt a használt autó behozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint áprilisban több mint 12 ezer importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A szakemberek szerint a kereslet növekedését ösztönzi, hogy jelenleg ugyanannyi forintért 10%-kal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel ezelőtt. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi között a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet eléri-e az adott napra vonatkozó melegrekordot. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Caritas. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Kiállítás nyílt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ eddigi 200 évéről. Az MTA főtitkára a tárlat megnyitóján kiemelte, az olvasási kultúra átalakul, ez pedig egy veszteség folyamat, hiszen az elmélyült, szemlélődő figyelem, amit a könyv olvasása korábban megteremtett, már a sokak életéből kiszorult. Kollár László hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a változás új lehetőségeket is teremt, a digitalizáció például megkönnyíti a szövegekhez való hozzáférést. Megnyílt a 61. Nemzetközi Velencei Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonja, amely Koronczy Endre Kozmikus Lehellet című kiállítását mutatja be. A magyar pavilon kiállításának alapja egy fiktív kutatás, amely a világ egészét kitöltő légmozgás megjelenési formáját tárja a közönség elé. A három installációból álló műegyüttes a légáramlás reprezentációjának művészi lehetőségeit vizsgálja, miközben párhuzamot állít a fizikai jelenség és az anyagtalan szellemi világ közé.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szép Művészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Sok napsütésre számíthatunk. Háromnapos tűzszünet lépett érvénybe Ukrajna és Oroszország között. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Sólyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az elnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésen megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Javában tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciója. Estig országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Elsősorban tésztát, konzervet, rist, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az Emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i, 23-ai eseményeket feldolgozó szabadulószobaszerű élménykvízzel Eger, Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskóverseny is várja az érdeklődőket. Manganapot tartanak ma a Néprajzi Múzeumban. Az alkalomból tematikus tárlatvezetéseken, múzeumpedagógiai foglalkozásokon és előadásokon mutatják be a múlt hónap végén megnyílt Hokusai kiállítás érdekességeit, valamint a kortárs japán képregény és anime világát. Egy Balatonmária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják, Vukovi Judit vagyok. Egy óránk van még hátra, amelyben szó lesz arról, hogy feljelentést tesz az ÁSZA a Budapesti Metropolitan Egyetem gazdálkodása miatt. Újra emelkedik az infláció, és szó lesz arról is, hogy gimnazista élesztett újra egy férfit a Nyílt utcán.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytassuk friss fővárosi hírekkel itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Csak nem három. Feljelentést tesz az ÁSZA a Budapesti Metropolitan Egyetem gazdálkodása miatt. Újra emelkedik az infláció. Koranyári idő várható keleten záporokkal, a délutáni csúcsok országszerte 21 és 26 fok között alakulnak. Ez a Jazzy Déli Hír magazinja 2026. május 8-án pénteken 11 óra 53 perckor. A mikrofonnál Vukov Judit. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M1-es metró a hétvégén, a metró helyett pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között jár majd. Megállapította a pártok működésére fordítható állami költségvetési források eloszlási arányát a Nemzeti Választási Bizottság. Az összeg negyedét egyenlő arányban az országos listán mandátumot szerző pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75% a pártra, illetve a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedűs Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Beadta lemondását az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója, írja az elitmed.hu. Révész János távozásának hátterében a Miskolci Kórház korábbi működéséhez köthető egyre súlyosbodó pénzügyi és jogi ügyek állnak, köztük több százmilliós és 10 milliárdos nagyságrendű kártérítési perek. Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az állami számvevőszék épületében a Magyar Nemzeti Bankot érintő eljárással összefüggésben csütörtökön, írta meg a 24.hu, amelynek értesüléseit a központi nyomozó főügyészség megerősítette. Az ügyészség közölte, hogy a jegybankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt folyamatban lévő ügyben nem vetődött fel a dokumentumok elrejtésének vagy megsemmisítésének veszélye, de a szabályok előírják az iratok hivatalos személy jelenlétében történő átadását. Több bűncselekmény gyanúját állapította meg az állami számvevőszék a Budapesti Metropolitan Egyetemen végzett ellenőrzése során, és ezért feljelentést tesz. Az ÁSZ tájékoztatása szerint azt ellenőrizte, hogy szabályszerűen használta-e fel az egyetem a Magyar Nemzeti Bank által nyújtott támogatásokat, illetve értékelte az intézmény gazdálkodását. A bejelentés után az egyetem közölte, hogy távozik posztjáról Cene Gréta elnök vezérigazgató.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlenkezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság indított vizsgálatot. Tovább gyorsult az infláció, de még viszonylag alacsony maradt. A februári közel 10 éves rekord alacsony szintet jelentő 1,4 és a márciusi 1,8% után megérkezett a Központi Statisztikai Hivatal friss adata az áprilisi inflációról. Eszerint a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal voltak magasabbak, mint egy éve. Egy hónap alatt, márciusról áprilisra 0,4%-os volt az áremelkedés. Közben a jegybank célja az, hogy 2 és 4% között legyen az infláció. A tavalyi infláció mértékével emelkedhet a szolgáltatások díja júliustól, több banknál és telekommunikációs cégnél az önkéntes árstop kifutásával. A G7.hu információi szerint olyan szolgáltatóra is van példa, amely 2 évnyi inflációt kompenzál most, és 8% felett emeli a díjait. Ismét az Alkotmánybírósághoz fordult a lakossági kamatstop miatt az OTP és más piaci szereplők. A beadványban azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a rendelet és a meghosszabbítás alaptörvénybe ütközését. Gimnazista élesztett újra egy férfit a nyílt utcán. A fiú a Blicknek mesélte el, hogy épp angol órán ült, amikor a telefonjára letöltött Safe City alkalmazás jelezte azt, hogy a közelben valaki segítségre szorul. Ekkor kirohant a teremből, majd az alkalmazás által megjelölt helyszín felé szaladt és megkezdte a segítségnyújtást. Elmondása alapján körülbelül 3 perc után a bajba jutott férfi újra elkezdett lélegezni, majd ismét összeomlott a keringése, ami miatt folytatta az újraélesztését, ami sikerrel járt. Nem sokkal később a mentők stabilizálták a beteget. Egyébként a Safe City az Országos Mentőszolgálat által fejlesztett alkalmazás, amely arra jó, hogy a 112-es segélyhívóra beérkező hívás mellett az appot használó önkénteseket is lehet riasztani. Vízre szomjazik a termőföld, a második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 milliméternyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklete közben átlag közelének mondható. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsen Parkban. A vasárnapig tartó eseményen ügető és agár versenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. A programot nemzetközi ízvilágot kínáló food truckok is színesítik.

0: a legrégebbi skálák közül valónak. A két skála, a görög skála és a pentaton skála kapcsolatát próbálom egész egyszerűen megjeleníteni, és nyilván úgy, hogy nem úgy történik a történet, hogy eljátszom a görög himnuszt, és utána egyből belecsapok az Este a székelyeknél című darabba, hanem átvezetem, átkötöm a skálákat egymásba. És gyakorlatilag innentől kezdve egy olyan szimbiózist és egy olyan természetes jelenséget fog kapni a két egymás utáni következmény, mint hogyha egy és ugyanaz lett. Az ősiségét ragadtam meg ennek a két skálának. És természetesen improvizálok benne.
1: Igen.
0: Ez még egy nagyon fontos.
1: Ez lett volna a következő irány, hogy vajon az improvizáció az mennyire jelenik meg, és mindeközben itt nyitok egy zárójelet is, hogy ez egy milyen hosszú műsor lesz, és fizikailag ez mennyire lesz fárasztó?
0: Fizikailag szerintem nekem nagyon fárasztó. Már azért is, hogy most vagyok annál a fázisnál, mert folyamatosan dolgozom vele, folyamatosan új ötleteket kapok. Amúgy ez egy olyan csodálatos dolog, hogy ez is folyamatosan fog változni. Tehát én nem egy fix programot szeretnék most kialakítani, hanem inkább egy irányt szeretnék magamnak tűzni, hogy merre, honnan és hova szeretnék eljutni a zenével, és ebben majd belekerülnek új művek, aztán lehet, hogy emiatt ki fognak kerülni régebbiek, nyilván azért, mert azért nekem is vannak végleteim, másrészt a közönség számára is egy befogadó képessége limitált, szóval nem szeretnék 2,5 órán keresztül játszani fölöslegesen, de úgy gondolom, hogy ez egy elég hosszú program lesz, ha már csak az időket nézem, legalább 1,5 óra, úgy, hogy nincs nagyon szünet. Hát sok olyan zene van, amit szeretek.
1: Igen, ilyenkor nehéz választani. Na és az improvizáció, vannak kifejezetten olyan művek, vagy úgy készítettél átiratokat, bár te több eszemben beszéltél, hogy készítettetek átiratokat, amiben meghagytad, hogy van improvizációs hely.
0: Találtam benne. Egy megkomponált műben nehéz találni improvizációs lehetőséget. Na most, az természetesen működik és működött, és mindig is úgy adta magát, hogyha két darabot, vagy akár két standardet, most, hogyha belemegyünk azokba az improvizációs műfajokba, ahol ez gyakori például a jazz műfajában. Ott ez egy természetes folyamat, hogy nem csak a melódiára és nem csak az akkordsorra improvizálunk egy standarden, de bármilyen műben belül, hanem mondjuk összekötünk két különböző darabot. Na most ez a klasszikus zenéből kiindulva gyakorlatilag eddig nem nagyon volt, vagy sincs rá gyakorlat. Természetesen nem jelenti ez azt, hogy nem csinálják bizonyos előadók most már, de általában én ezeket úgy hallottam, vagy úgy hallgattam meg, hogy ezek az összekötő funkciók is konkrét megkomponált művek voltak. Tehát mondjuk felcsendült egy kortásmű, utána jött egy régebbi mű, aztán újra egy kortásmű, megint egy régebbi mű, szóval így korszakokkal játszottak. És gyakorlatilag bizonyos szempontok alapján eldönthette a közönség, hogy most itt átvezetőkről van szó, akár a kortásművek átvezetőjéként használták, vagy a bizonyos korok régebbi műveit, mondjuk egy barokk művet, vagy fordítva. Vagy megéltek egymás mellett ezek a művek, hiába voltak időben távol egymástól, vagy vannak távol egymástól, de mégis egy egységes ívet képeztek. Na most én ezt improvizációval váltom ki, ami gyakorlatilag mindig stílushűen és stílusnak megfelelően fog működni. Szóval nem kortárzenei improvizációkra kell gondolni, mondjuk egy görög himnusz kapcsán, hanem, ahogy említettem, azokkal a skálákkal és azokkal a hangszínekkel kezdek el játszani. Néha bizony imitálva hangszereket, hangszereket. Ez is egy nagyon érdekes kaland a cimbalomba, hogy lehet ezeket a hangszíneket elérni, ezzel már régóta foglalkozom. Tehát gyakorlatilag nekem a stílushűség megmarad, és már csak a vége felé fog. Amikor elérkezünk a kortárzene világába, akkor fog egy-két helyen nagyon egyszerűen, nagyon finoman megjelenni egy pár kortárs improvizáció. A darabok közben pedig érdekes szempont azért tudni kell ilyenkor a darabok szerkezetét. Természetesen, tehát nem fölöslegesen, vagy nem ad hoc módon, vagy nem éppen, mert én úgy kívánom ott. Azt gondolom, hogy itt van egy improvizációs rész, hanem megnézem tényleg a szerkezetét annak a műnek, hogy tényleg hol kíván, ha kíván egyáltalán ilyen lehetőséget, hol tehetem meg ezt a lehetőséget, hol nem sérül vele a darab. Ezek nagyon fontos szempontok voltak. Tehát, ha belenyúlok egy darabba úgy, most ez a belenyúlok, ez csúnya szó,
1: de értem, de, igen.
0: Ha közben kiválasztok egy

0: pontot, ahol improvizálni fogok, akkor azt nagyon-nagyon nagy súllyal kell és felelősséggel eldönteni, hogy egyrészt indokoltál. Ha indokolt, akkor mennyire hosszan indokolt, és milyen hangnemben indokolt a történet. Ezek szép és jó játékok voltak, rengeteget tanultam ezekből.
1: Elhiszem. Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Lukács Miklós, Liszt és Erkel díjas cimbalom művész.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Lukács Miklós a nemzetközileg elismert Liszt és Erkel díjas cimbalomművész 2026. május 16-án mutatja be legújabb rendhagyó szólóestjét a Budapest Music Centerben. A program különlegessége, hogy a cimbalmot kiemeli a megszokott népzenei keretek közül, a művész egyetlen hatalmas ívben köti össze az ókori görög himnuszokat, a reneszánsz táncokat, valamint Bartók, Kurtág és Ötvös Péter művészetét a kortárs improvizáció. Az est nem csupán zenetörténeti kalandozás, hanem mélyen személyes vallomás is. Erről beszélgetek Lukács Miklóssal, folytassuk a beszélgetést. Lesz-e olyan darab, amely kifejezetten itt fog megszólalni először, mondjuk ősbemutatóként?
2: Lesz több is. Kurtág György édesapám emlékére írott rövid műve fog most először megszólalni, és erre reflektálok majd egy picivel később időben az én emlékezetemmel, az én rövid darabommal, amit édesapám emlékére írtam, és több olyan kompozícióm is meg fog szólalni, amit eddig nem hallott még a közönség.
1: Kurtág György ezt idén kezdte el írni évelején, ugye, hogyha jól emlékszem, január elején és január vége felé valahogy be is fejezte ezt a művet.
2: Így van. Én már édesapám múlt év végén hunyt el, és elég gyorsan eljutott Gyuri bácsihoz ez az információ, és a fiához, ifjú Kurtág Györgyhöz, akivel elég szoros baráti kapcsolatban vagyunk, és hát meglepetésszerűen ért, és nem tudtam, hogy megköszönni ezt a gesztust. Kurtág Györgytől, hogy gondolt erre, és apukám emlékére komponál egy művet. Hát ez az élet érdekes fintora, vagy nem is tudom, minek nevezhető, így, hogy pont a születésnapon kezdte elérni január 9-én. És igen, így van, valóban egy másfél-két hét múlva be is fejezte. Voltak különböző variációk, amiket régebben már elküldött nekem, azok vonos 4-es plusz cimbalom hangszerelés volt, de igazából a végleges formájának örültem nagyon, ami egy szóló cimbalom darab.
1: Szerintem nagyon-nagyon izgalmas és szép lesz ez a koncert, én azt gondolom, május 16-a, ezt kell megjegyezni, Budapest Music Center, és meg fogjuk mi is tapasztalni, hogy mik a hangszernek a lehetőségei, és minden színét megmutatja nekünk majd.
2: Én úgy gondolom, hogy hála Istennek most már a cimbalom elég népszerű Magyarországon, bár én még mindig szkeptikus vagyok, és mindig elégedetlen vagyok ezzel, hát mondjuk nekem ez is a dolgom, hogy elégedetlen legyek, és folyamatosan dolgozok, de nem csak nekem, hanem a kollégáimnak is. Hála Istennek van már egy olyan generáció, nálam fiatalabbak és nálam idősebbek is, akik folyamatosan világszerte bemutatják a cimbalom lehetőségeit, és tágítják a tereit, és megmutatják az embereknek, hogy nem azokban a műfajokban használatos csak, amit annak idején mondjuk 50 vagy 100 éve ismertek az emberek, és világszerte így lett elkönyvelve és elfogadva, méltán természetesen, hanem itt 2026-ban, vagy inkább fogalmazok így a 21. században új szerepeket tud kapni, új lehetőségek, új irányok, és ez nem csak a cimbalomnál van, ez minden hangszernél így van. Én igazából azt gondolom, hogy ha egy előadó előre mutat, és előre gondolkozik, és már progresszív lenni, akkor egészen csodálatos dolgok születhetnek, én sok ilyet látok különböző hangszeresekről. Tény, hogy sok olyan oldalát megmutatták már a cimbalomnak most, ha visszatekintek az utolsó 20-25 évre, ami előtte nem volt jelen, vagy nem volt gyakorlatban. Itt nem csak műfai besorolásokra gondolok, hanem egyszerűen csak megszólaltatási irányokra. De szerettem volna új hangszíneket is felfedezni először is saját magamnak, mert mindig először az ember saját magának fedez fel. És természetesen megmutatni ezt a közönségnek akkor már csak, ha ez kiforrott játékmód. Én úgy gondolom, hogy valamennyire kiforrott már. Bizonyos darabokban az a technika, ami újszerűnek fog tűnni az estemen, de hát minden valamiből fakad, és nagyon nagy újdonságot én nem tudok mutatni, mert hála jó Istennek. Már nagyon sok minden van.
1: Igen.
2: Nem csak mögöttem, a hangszerem mögött. nagyon sok minden van, de mégis lehet olyan kontextusokba helyezni ezeket a megszólalásokat és hangzatokat és gondolatokat, ami új, mindenféleképpen újszerűnek fog tűnni.
1: Május 16-a a BMC könyvtára, ide kell ellátogatnunk, hogyha mindezt zenében is szeretnék meghallgatni, amiről mi most beszélgettünk, és egyébként minden más információt pedig a miklóslukács.com weboldalon megtalálnak, hogy hol láthatnak és hallhatnak még téged, én pedig kívánom, hogy a koncert teltház előtt zajlódjon.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam ezeket.
1: Az elmúlt percekben Lukács Miklóst hallhatták, Liszt és Erkel díjas cimbalom művészt. Néhány percen belül friss hírek, információk érkeznek, ez pedig azt jelenti, hogy a Papagéno klasszik első órájának a végéhez értünk, de a következő órában is várom Önöket. A Papagéno klasszik a második órában is folytatódik, ott is jön a heti hír összefoglaló, Ascher Tamás kapja a Színházi Kritikusok Cihe életműdíját, illetve a legértékesebb kortárs magyar festő művét árverezik el a Virág Judit Galéria aukcióján. Beszélgetés is érkezik, természetesen Horváth Lilla lesz először a vendégem, a műtárgy.com művészeti és partner kapcsolati vezetője, a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál projektmenedzsere, hiszen május 14-e és 16-a között 70 fővárosi helyszínen több mint 120 programmal rendezik meg a jubileumi, azaz a 10. Műtárgyak Éjszakája Fesztivált. Valamint beszélgetek még Fekete Péterrel, Jászai Mari díjas érdemes művésszel, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatójával, hiszen a Fővárosi Nagy Cirkusz és a Kazanyi Állami Cirkusz közös produkciója a Mirázs, a magyar és a közép-ázsiai őstörténet legendás világába repíti a nézőt a legújabb előadásában. A cirkusz világát elhozzuk a hallgatóknak így a rádión keresztül. Ha tehetik, tartsanak velünk, nagyon jó rádiózást kívánok!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Lépj be az öröklét birodalmába. Fedezd fel Kína első császárának legendás agyaghadseregét a Szép Művészeti Múzeum nagyszabású kiállításán. A kiállítás fő támogatója az MBH Bank. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Sok napsütésre számíthatunk. Ma van az emlékhelyek napja. Június végétől ismét indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, ezzel az idei legerősebb szintjénél jár. Az eurót tegnap délután 355 forinton jegyezték, a dollár jegyzése 301, a svájci franké pedig 387 forintra csökkent. Az euró legutóbb 2022. februárjában volt a mostanihoz hasonló szinten. Országszerte csaknem 50 helyszínen interaktív programokkal, színi előadásokkal, koncertekkel és tematikus tárlatvezetésekkel várják a látogatókat ma az Emlékhelyek napján. A Budapesti Műegyetemen az 1956. október 22-i, 23-ai eseményeket feldolgozó szabadulószobaszerű élménykvízzel Eger Siklós és Szigetvár várában interaktív fegyver és viselet bemutatóval, a Gyulai várban pedig solymász bemutatóval készülnek a szervezők. Több városban és temetőben tematikus sétákat szerveznek, egyes templomokban pedig koncerteket tartanak. Ma az emlékhelyek napján nyílik meg az Egri várban a török fürdőkultúrát bemutató új kiállítás. Az érdeklődőket egész nap tárlatvezetések, fegyverbemutatók várják, a Dobó István Vármúzeumban már készülnek a pünkösdi hosszú hétvégére is, akkor lehet majd kipróbálni a vár új interaktív kalandkönyvét. Egy Balatonmária fürdői fagylaltmester Balaton Noir Fantázia nevű édessége lett idén a Balaton fagyja. A hűsítő finomság legfőbb alapanyaga a csokoládémaláta, a szilvaszósz és a rum. Hamarosan több balatonparti cukrászdában is meg lehet majd kóstolni, receptjét pedig közzéteszik. Változik a közösségi közlekedés holnap Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B, a 23-as villamosok várhatóan reggel 6 órától délután 2 óráig rövidített útvonalon. A Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth térig járnak. A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsi-Zsilinszky út érintésével közlekedik. A futóverseny mezőnye áthalad a rakparton is, ezért a BKK fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. Június végétől ismét indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkőbarlangjáról híres Posztojnát érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opátiába és Rijekába. Sok napsütés lesz, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki, elszórtan záporok, zivatarok. Napközben 21-27, késő este 13-18 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. május 9-i adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket, Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik, ott is jön a heti hír összefoglaló, Ascher Tamás kapja a Színházi Kritikusok Cihe életműdíját, illetve a legértékesebb kortárs magyar festő művét árverezik el a Virág Judit Galéria aukcióján. Beszélgetés is érkezik, természetesen Horváth Lilla lesz először a vendégem, a műtárgy.com művészeti és partner kapcsolati vezetője, a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál projektmenedzsere, hiszen május 14-e és 16-a között 70 fővárosi helyszínen több mint 120 programmal rendezik meg a jubileumi, azaz a 10. Műtárgyak Éjszakája Fesztivált. Valamint beszélgetek még Fekete Péterrel, Jászai Mari díjas érdemes művésszel, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatójával, hiszen a Fővárosi Nagy Cirkusz és a Kazanyi Állami Cirkusz közös produkciója, a Mirázs, a magyar és a közép-ázsiai őstörténet legendás világába repíti a nézőt a legújabb előadásában. A cirkusz világát elhozzuk a hallgatóknak így a rádión keresztül. Néhány percen belül a Műtárgyak Éjszakájának a fesztiváljára hívjuk meg a hallgatókat. Május 14-e és 16-a között 70 fővárosi helyszínen több mint 120 programmal rendezik meg a jubileumi Műtárgyak Éjszakája fesztivált, amely nélkül ma már elképzelhetetlen lenne a Budapest tavaszi kulturális művészeti program kínálata. A program rendkívül sokszínű, így a műtárgyak legkülönbözőbb kategóriái, a képző és iparművészet, az építészet bármely területe iránt érdeklődők is megtalálhatják benne azokat a rendezvényeket, amelyeken új élményekkel és új tudással gazdagodhatnak. Erről fogok beszélgetni Horváth Lillával, a műtárgy.com művészeti és partner kapcsolati vezetőjével.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Szeretettel köszöntöm Horváth Lillát, a műtárgy.com művészeti és partner kapcsolati vezetőjét, illetve a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál projektmenedzserét. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy itt vagy velem a stúdióban.
2: Én köszöntöm, és köszöntöm hallgatókat is.
1: Így már szerintem most a hallgatók tudják, hogy milyen eseményre hívjuk meg őket, de a dátum az nagyon fontos. Május 14-e és 16-a között 70 fővárosi helyszínen több mint 120 programmal rendezik meg a jubileumi Műtárgyak Éjszakája Fesztivál. Vált, amely nélkül szerintem ma már elképzelhetetlen a tavasz. Ez hanyadik alkalom lesz egészen pontosan? A tizedik?
2: A tizedik alkalom lesz, igen, egy abszolút jubileumi alkalmat szervezünk meg idén.
1: Mikor kezditek el a szervezést? Véget ér a fesztivál, gondolom van egy pici pihi, és utána szinte pár hónapon belül, ugye?
2: Igen, ez abszolút egy több hónapos szervezés és folyamat áll az egész rendezvény mögött, de nagyon izgalmas, úgyhogy minden percét élvezzük.
1: A műtárgyakat egy picit írjuk körbe, hogy mit jelent ez egészen pontosan, illetve mik kapnak helyet most is ezen a fesztiválon, hiszen először a festményekre gondolunk, de nem csak ez van benne.
2: Valóban, és ez az egyik, én azt gondolom, hogy különlegessége is a fesztiválnak, hogy ugye a műtárgyba azért nagyon-nagyon sok dolog tartozik, tehát, hogy nem csak festményekről beszélünk, hanem grafikákról, szobrokról, érem, bélyeg, porcelán, kerámia, és ugye itt jönnek aztán az iparművészeti tárgyak is, tehát egy nagyon-nagyon színes és nagyon gazdag programkínálat várja a látogatókat, egyébként városi séták alkalmával kicsit az építészet irányába is elmozdulunk, tehát valóban egy nagyon-nagyon sokszínű rendezvényről beszélhetünk.
1: Egyébként minden programot megtalálnak a műtárgyakészakája.hu oldalon, mi most egy párat ki fogunk emelni, de hát szerintem üljenek le és töltsenek el egy kis időt, mert hát azért több száz program, mondhatjuk ezt?
2: Egészen pontosan 120 programról beszélünk, valóban lehetetlen lenne felsorolni az összeset, én is arra biztatok mindenkit, hogy böngészze a weboldalt, mert különböző szűrésekkel, időpontok, tematikák szerint minden információt meg fogod találni.
1: Melyek azok a kiemelt helyszínek vagy események, amelyekre mindenképpen felhívnád a figyelmet?
2: Én talán nem is úgy mondanám, hogy kiemelt helyszínek, én kiemelnék egy párat, de szinte lehetetlen lenne választani. Vannak visszatérő, akár sláger programnak is hívhatom őket, mint például a Herendi porcelánpalotában a Herendi porcelán tányér festés, ugye ki lehet próbálni az ikonikus Herendi mintákat, vagy akár a kezdetektől csatlakozó Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria tárlatai, tehát ezeket is szeretném mindenképpen kiemelni, de nagyon-nagyon sok évről évre nagyon-nagyon sok új helyszín, és mindig nagyon-nagyon izgalmas, szinte meglepetés programok lesznek. Én amit például ajánlanék, ha valaki szereti az interaktívabb, kicsit ilyen nyomozás, értékbecslés jellegű programokat, a fesztivál Több ilyen esemény is lesz interaktív kincskeresés, ki lehet próbálni, hogy mennyire látjuk meg a tárgyakban a valódi értéket, illetve ebben kapunk segítséget. Lesz délutáni nyomozás képeslapokkal, illetve ha valakinek van például saját bélyeg, érem otthon, azt is meg tudja mutatni, és a szakértő ezt felbecsüli, tehát lesz egy abszolút ilyen vonal. Én mindenképpen felhívnám a figyelmet a rekordszámú workshopra idén. Textil művészeti alkotásokkal lehet foglalkozni, lesz akvarelfestés, ugye a porcelánfestés már említettem, de emellett porcelán ékszert is lehet majd készíteni. Egy porcelán tervező művészet, tehát azt gondolom, hogy ezek olyan alkalmak, amelyeket nem érdemes kihagyni. Lesznek nagyon izgalmas városi tematikus séták is, úgy mint például Görbe Márkkal kovácsolt vas remek műveket tudjuk majd bejárni a belvárosban, vagy akár az Óbudai zsinagógának. És a történetét megismerhetjük. Én most talán így ezeket emelném ki, de tényleg nagyon-nagyon széles a programválaszték.
1: Nézzék meg a weboldalt mindenképpen. Az idei fesztiválnak van-e valamilyen kiemelt témája?
2: Van, minden évben van egyébként kiemelt témája a fesztiválnak, idén a művészet gyógyító ereje, amelyel azt szerettük volna hangsúlyozni, hogy a művészet fogyasztása, illetve ezt nem is csak mi mondjuk, hanem azért több hazai nemzetközi kutatás már foglalkozott ezzel, hogy azért az több, mint egy esztétikai élmény, tehát akár a befogadás, akár az alkotás képes minket feltölteni, elindítani olyan érzelmi, gondolati folyamatokat, amelyek a tanulást, feldolgozást is akár tudják segíteni, és vannak olyan programok, amellett, hogy egyébként az összes program ugye a művészet köré épül, de vannak olyan kiemelt programok, ahol picit minket ebben segítenek a helyszínen a szakértők. Lesz például akár a Magyar Nemzeti Galériában, vagy a Nemes Galériában olyan slow looking tárlat, ahol egy picit lelassulunk, és az elmélyültebb fókusszal fogjuk tudni vizsgálni a műtárgyakat, de lesznek művészetterápiás workshopok is, ahol kipróbálhatjuk valóban ezt a kreatív alkotást és annak a feltöltő erejét.
1: Ellátogathatunk rengeteg helyszínre, ahova elmehetünk, és itt azért ugye nem csak múzeumok csatlakoztak, hanem sok mindenki más más is, galériák akár, vagy tényleg olyan helyek, ahol a művészet tetten érhető, viszont a kortárs művészekkel lehet-e valahol találkozni? Mert szerintem ez is mindig egy nagyon izgalmas dolog.
2: Lehet, én is pont kiszerettem volna emelni, hogy ez talán a fesztivál egyik, ha mondhatom így, büszkesége, hogy itt a múzeumok, a galériák mellett azért ellátogathatunk műtermekbe, restaurátor műhelyekbe, és több például az Artus stúdióban, a Budapest Art Factory-ban ott több művésszel is találkozhatunk, végigjárhatjuk a műtermet, megismerhetjük őket és a munkafolyamataikat, tehát nagyon izgalmas ez. De például Nyári István képzőművész műtermében, Nagy Boglárka stúdiójába is ellátogathatunk, úgyhogy valóban van ilyen lehetőség is, olyan tárlatvezetés is, ahol maga a művész fog nekünk mesélni, úgyhogy ezek valóban azt gondolom, hogy nagyon különleges és kihagyhatatlan alkalmak.
1: Van most két műsor, a Két kereskedelmi tévében, és azt gondolom, hogy azóta fellendült a műtárgyak iránti kereslet és érdeklődés, inkább így mondom. Lesz-e olyan program, amely mondjuk segíti az embereket, hogyha valaki el szeretne ebbe az irányba menni, akkor mire érdemes figyelnie, mit érdemes akár megvennie, vagy gyűjtenie?
2: Én azt gondolom, hogy nem is talán egy programot emelnék ki, hanem azt, hogyha bárki ugye szeretne egy picit jobban belépni, vagy betekintést nyerni ebbe a világba, akkor szerintem ez egy fantasztikus lehetőség, hogy elinduljunk ezen az úton, hiszen ez egy olyan módja annak, hogy találkozzunk művészekkel, szakértőkkel, és magával, hiszen a műtárgyakkal való ismerkedésnek ugye szinte mondhatjuk, hogy ez az első lépcsőfok, hogy menni, nézni, sokat látni, és azt gondolom, hogy itt amellett, hogy akár elmegyünk egy kiállításra, hallhatunk szakértők előadását, mint pont erről is lesz egy előadás, hogy mi foglalkoztatja most a gyűjtőket, de emellett az, hogy megismerjük a különböző technikákat, hogy hogyan is készült el az adott műtárgy, mi áll mögötte, meghallgathatjuk a művészt. Én azt gondolom, hogy ez egy különleges és fontos első lépések egyike lehet.
1: Ahogy beszélgettünk, az rajzolódik ki számomra, és szeretnék itt majd most egy tévhitet el is oszlatni, hogy ez olyanoknak szól, ez a műtárgyak éjszak, tizedik műtárgyak éjszakája, akik nagyon érdeklődnek ez iránt, vagy már nem annyira kezdők, de akkor itt ezt el kell oszlatnunk, hiszen vannak olyan programok, amely családoknak és gyerekeknek is szólnak.
2: Abszolút, én teljesen egyetértek, hogy oszlassuk el ezt a tévhitet. Pont az egyik nagy célunk, hogy minél szélesebb réteget meg tudjunk szólítani. Tehát aki már tapasztalt, akár gyűjtő, az is fog találni magának nagyon érdekes különböző programokat, művészekkel tud találkozni, műteremlátogatások, akár anyagvizsgálati laborba is el tud látogatni, de aki még csak most ismerkedik, vagy úgy érzi, hogy szeretne több információt szerezni, rengeteg program van, ahol szeretettel várják őket, és a kérdésekre is nagyon-nagyon nyitott mindenki. Tehát azt gondolom, hogy és valóban, ahogy említetted, vannak gyermekprogramok, családos programok, rengeteg interaktív foglalkozás, úgyhogy pont az a lényeg, hogy picit közelebb hozzuk a közönséget a műtárgyak világához, teljesen függetlenül korosztálytól, illetve tudásszinttől.
1: Meg lehet azt határozni, hogy milyen időszakot és éveket ölel fel most a tizedik műtárgyak éjszakája, mert hogy lesz kortárs, tehát 2026-ban alkotott mű, de vajon mi a legrégebbi?
2: Ezt nem tudnám pontosan megmondani, de hogyha arra gondolunk, hogy például nemezelő workshopon is részt vettünk, ami egy ősi textil technika, így gyakorlatilag nagyon-nagyon elfordulunk a régi korok felé, tehát tényleg olyan technikákat, illetve alkotásokat láthatunk, vagy gondoljuk akár ugye a Szép Művészeti Múzeum kiállításaira, tehát egy hatalmas ívet járunk be, és azért is javasoltam, hogy mindenki bátran böngészze a weboldalt, mert rengeteg izgalmas információ, és látja is, hogy mennyi különleges program van.
1: Hogyan látogatható a fesztivál?
2: A fesztivál bérlet, illetve napi jegy megvásárlásával látogatható, viszont programregisztrációt azt kérünk minden programra. Ezek mind létszámkorláthoz kötött limitált számú programok, pont azért, hogy megadjuk ezt a fajta élményt a látogatóknak, hogy valóban tudjon kérdezni, és tényleg így az interaktivitás abszolút a központban van.
1: Az, hogy most ez a tizedik műtárgyak éjszakája, 2026. május 14-15-16, megünneplettek-e valahogyan, illetve megálltatok-e előtte egy picit, vagy majd utána fogtok, hogy így elmélyüljetek ebben, hogy így mi minden történt?
2: Én azt gondolom, hogy már egy picit megünnepeltük, ugye volt egy sajtótájékoztatónk is, de azt gondolom, hogy majd a fesztivál után fogunk még egy nagyobb ünneplést, illetve egy picit megállunk, és akkor értékeljük az idei rendezvényt is.
1: Hogy válogattátok ki, hogy kik legyenek ezen a fesztiválon, vagy akik jelentkeztek, ők kerültek bele, illetve lehet-e még jelentkezni, aki mondjuk most hallja és most kapott észbe?
2: A programregisztráció az már egy ideje lezárult, úgyhogy már nincs lehetőség, esetleg a következő évi fesztivált ajánlanám mindenkinek. Van egy nagyon nagy partneri bázisunk, akik évről évre visszatérnek, ott van egy nagyon lelkes részvétel, de minden évben vannak új csatlakozók is.
1: Tehát jubileumi évaddal, rekordszámú programmal érkezik a tizedik műtárgyak éjszakája fesztivál 2026. május 14-e, 15-e és 16-a között. Én pedig kívánom, hogy nagyon nagy érdeklődés mellett zajlódjon, és hát boldog születésnapot kívánok nektek.
2: Köszönjük szépen, és várunk szeretettel mindenkit a fesztiválon.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Horváth Lillát hallhatták, a műtárgy.com művészeti és partner kapcsolati vezetőjét, a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál projektmenedzserét.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában itt az ideje, hogy belekezdjünk a heti hírösszefoglaló második részében. Aser Tamás kapja a Színházi Kritikusok Céhe életműdíját. A Színházi Kritikusok Céhe évente egyszer titkos szavazással életművéért kritikusdíjat adományozhat olyan a színházművészet bármely területén kiemelkedőt alkotó 65 év feletti művésznek, aki a dokumentálhatóan sokat tett a magyar nyelvű színház fejlődéséért, eredményeiért, színvonalának emeléséért, és közvetve vagy közvetlenül hozzájárult, illetve hozzájárul a magyar színház művészet jövőjének alakításához, a fiatalabb színházi generációk neveléséhez, formálásához. Az elmúlt években olyan alkotók kapták meg az elismerést, mint Törőcsik Mari, Molnár Piroska, Székely Gábor, Radnóti Zsuzsa, Pogány Judit, vagy éppen Cserhalmi György. Most Aser Tamás kapja meg, akinek gratulálunk. A legértékesebb kortárs magyar festő művét árverezik el a Virág Judit Galéria aukcióján, ezzel folytatjuk a heti hír összefoglalót. A hazai kortárs festészet legértékesebb nemzetközi sztárjai lesznek a Virág Judit Galéria május 19-i aukciójának főszereplői. Hantai Simon festménye 50 millió forintos kikiáltási árról indul, ám becsértéke meghaladja 100 millió forintot. Kalapács alá kerülnek a világszerte keresett Keserű Ilona, Bak Imre, Birkás Ákos, Deny Pál és Fajó János alkotásai is. Az aukciós kiállítás ingyenesen tekinthető meg a Virág Judit Galériában, az érdeklődők nem csak a kortárs, hanem a klasszikus árverés anyagát is láthatják. És Pusfai Mihály lett a Magyar Tudományos Akadémia 22. elnöke, erről is beszámolhatunk. 2026. május 5-én tartották a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlését, amelyen az intézmény új vezetőjét is megválasztották. Az akadémia 22. elnöke Pósvai Mihály, a főtitkár Kecskeméti Gábor, a főtitkár helyettes Kovács Ilona lett. A leköszönő elnök Freund Tamás neurobiológus 2020-ban váltotta Lovász László matematikust, és két elnöki perióduson keresztül töltötte be azt a tisztséget. Pósvai az MTA rendes tagja, kutatási területe az ásványtan, ezen belül a környezeti ásványtan, az élő szervezetekben képződő mágneses nanokristályok tulajdonságainak és képződéseinek a tanulmányozása. Bővíti együttműködését az Operaház és a Zeneakadémia. Új stratégiai megállapodást kötött dr. Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója, és dr. Farkas Gábor, a Zeneakadémia rektora. Az együttműködés révén az egyetem növendékei akár fellépőként is közreműködhetnek operaházi előadásokon, de közös kurzusok, mentorprogramok is szerepelnek a tervekben. A megújított szerződés értelmében a két intézmény közösen dolgozik a világhírű magyar zenei örökség megőrzéséért, annak érdekében, hogy folyamatosan gazdagodjék és az eljövendő generációk számára is hozzáférhető maradjon. És amivel zárjuk a heti hír összefoglalót, hogy a sátántangó tiszteletére avatott emlékkövet a Magyar Tudományos Akadémia. A Határtalan Történet című műalkotás új kövének avatásával, felolvasással, vetítéssel, kerekasztal beszélgetéssel és a Korosi Kvartett előadásával ünnepelte Krasznahorkai László Nobel-díjas írót a Magyar Tudományos Akadémia május 5-én Budapesten. Az MTA székházánál a Széchenyi István téren található Határtalan Történet című műalkotás egy folyamatosan bővülő idővonal, amelynek mészkőlapjain az akadémia első 200 évét, annak fontosabb eseményeit, szereplőit jelenítik meg. A kedden felavatott új kővel a tavaly Nobel-díjjal kitüntetett író Sátántangó című 1985-ös regényéről emlékeztek meg. A heti hír összefoglaló után pedig érkezik még egy interjú itt a Papagéno Klasszik műsorában. Fekete Péter lesz a vendégem, Jászai Mari díjas érdemes művész, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatója. A Fővárosi Nagy Cirkusz és a Kazanyi Állami Cirkusz közös produkciója a Mirázs, a magyar és a közép-ázsiai őstörténet legendás világába repíti a nézőt most nyáron. Az Arany János Serege a Csodaszarvasról című elbeszélő költeményből is ismerős mitikus kor történetei elevenednek meg a porondon. Mesei alakok, fantasy filmeket idéző látványvilág, szimbolikus jelenetek, valamint a közép-ázsiai mondavilág különös figurái és képei állnak össze egy nagyszabású, egész estés előadássá. Erről fogok beszélgetni tehát Fekete Péterrel.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Lépj be az öröklét birodalmába. Fedezd fel Kína első császárának legendás agyaghadseregét a Szépművészeti Múzeum nagyszabású kiállításán. A kiállítás fő támogatója az MBH Bank.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Kedden tesznek esküt az új kormány miniszterei. Napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Ez a ti rendszerváltásotok, a ti hazátok, a ti országgyűlésetek. Erről már a Kossuth téren szervezett ünnepségen beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, Magyarország tele van csodával, nem a gyűlölet, a félelem és a reménytelenség országa. Magyarország tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. Úgy fogalmazott, együtt fogjuk újjáépíteni Magyarországot, mert nincs jobb, nincs bal, csak magyar. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A Vasúti Társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsem Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban anyák napja alkalmából újabb szobrokat fogunk bemutatni a hallgatóknak. Ugyanis volt már egy ilyen Mesélő Budapest rész, ahol olyan szobrokat mutattunk be a hallgatóknak, ahol anya volt a gyermekével, ugye? És igen, akkor ezeket vettük végig, de igen, hát ebből ez is egy kimeríthetetlen téma.
2: Így van, és hát úgy láttuk tényleg, hogy még egy ilyen alkalomra való szoborcsokor bőven van a fővárosban, úgyhogy a mai napra ezt hoztuk.
1: Buda és Pest mind a két oldal, ugye?
2: Mind a két indulunk oldalon. Hát induljunk a pesti oldalon, a 14. kerületben, a Nagy Lajos Király úti lakótelep parkjában találunk egy szobrot, ezt 1957. szeptemberében állították fel, a gyermekét fürdető anya szobra. Ennek a szobornak az anyaga alumínium, eredetileg valószínűleg aranyozás borította, és Szandai Sándor alkotása. Róla azt kell tudni, hogy több művészeti ágban is jeleskedett, festőnek is készült, de írt is, és az írásai a Nyugatban is megjelentek. Amíg szobrászként alkotott, különböző művészeti irányok hatottak rá, de ez a szobor, a gyermekét fürdető anya, talán tényleg egy önmagán is túlmutató alkotás, hiszen arról az egyetemes gesztusról beszél, ami szerintem minden anya valahol megélt, ahogy ott van a karjában a gyermeke, és látja kibontakozó emberi életet, úgyhogy szerintem ehhez te is, én is tudunk kapcsolódni.
1: Mindenképpen.
2: Ezek a szobrok különben tényleg az anyaság ezer arcát mutatják be, hiszen kortól, időszaktól, pillanatoktól függetlenül, ezek mind-mind olyan momentumok, amikre az ember emlékszik, és akár mekkora gyerekünk, mindig tudunk valamilyen szinten kapcsolódni az anyaság élményéhez.
1: A 13. kerületben is rengeteg szobor van, bár én egyszer kíváncsi lennék, hogy van-e jelleg, hogy melyik az a kerület, ahol a legtöbb köztéri szobor van, és hol van az, ahol a legkevesebb.
2: Na, ezt majd egyszer megnézzük. Jó. Ezt így én sem tudom, még tippem sincsen, de egyszer utána mehetünk, ha gondolod.
1: Na, hát egy újabb történetszál, amit így felgöngyölíthetünk. 13. kerületben hova menjünk el?
2: Ez a Debrecen Parkban található szobor, a Kis Makrancos című kútszobor, Kisfaludi Stróbl Zsigmond alkotása. Ebből a szoborból Szentesen és Zalaegerszegen is állítottak ki köztéri szobrot, azok bronzból készültek, ez pedig egy műkőből készült szobor, és 1951-ben állították fel. Kisfaludi Stróbl Zsigmond volt, aki a szabadságszobrot is megmintázta, úgyhogy az ő neve innen is lehet ismerős. Ez egy igazi, mozgalmas, lendületes mű, tipikusan jellemző Kisfaludi Stróbl Zsigmondra. Itt egy mesztelen alakot látunk, aki kicsit védelmezi, kicsit fegyelmezi a gyermekét, de valahol, mintha még a játszó pajtása is lenne ennek a kis rosszalkodó kisfiúnak, úgyhogy tényleg nagyon dinamikus az alkotás, és nagyon kifejező mind a két alaknak az arca, a teste, úgyhogy érdemes megnézni, ellátogatni oda, vagy éppen megnézni az interneten.
1: Pesten maradunk még a következő szobornál?
2: Igen, még egy szobor a pesti oldalon, ez pedig a volt Népköztársaság útján, a mai Andrássy úton, egész pontosan a 124-es számú ház kertjében. Itt avatták fel 1985-ben nőnapon Takács Erzsébet szobrászművész anya gyermekeivel című alkotását. Ebben a házban volt különben a Magyar Nők Országos Tanácsának székháza, és ma pedig itt működik a Magyar Nők Szövetsége. Takács Erzsébetről, az alkotóról azt kell tudni, hogy édesanyja 9 gyermekét egymaga nevelte, úgyhogy ennek a szobornak a központi alakja biztos, hogy nem véletlenül, pontosan egy ilyen nagyon kemény sorsú, sok mindent látott édesanyja, aki helytáll az élet viharaiban. És nagyon érdekes, különben van egyfajta belső feszültség ebben az alkotásban, hiszen az édesanyja feszültségét nagyon szépen ellensúlyozza a gyerekek nyugalma, az a fajta szeretet és biztonságérzet, ami róluk sugárzik. Van a nagyobbik lány, az ő alakja akár a művész önábrázolásának is megfelelhet.
1: Három szobrot vagy három szoborcsoportot már láthattunk akkor Pesten, menjünk át a budai oldalra.
2: Igen, Dél-Budán egy nagyon-nagyon szép alkotást hoztunk, a Budatétényi Kertészeti Kutatóintézet rózsakertjében található egy tényleg gyönyörű szobor, műkőből készült szobor, szinte egy ilyen középkori Madonna ábrázolásra emlékeztet minket. Az a címe az alkotásnak, hogy Anya gyermekével, és itt az édesanyja kezében lévő fiúgyermek fején kötés van, úgyhogy ez egyfajta titokzatosságot ad ad az alkotásnak, lehetne akár az ápolónők vagy a védőnők emlékműve is, de mégis inkább az anya-gyermek viszonyra utal. Nagyon meghitt az összetartozás, amit látunk az anya és gyermeke között, ahogy a kisgyerek odabújik az édesanyához, az anya pedig oltalmazza a betegségéből éppen talán felépülőben lévő kisfiút, és hát az anyai szeretet a betegségben is megnyilvánuló anyai szeretet szobrát látjuk itt. Talán azért van itt ez a szobor a Budatétényi Rózsakertben, mert itt korábban rózsa, szobor és kerámia kiállításokat tartottak a Kertészeti Kutatóintézet parkjában. Nagyon-nagyon szép ez a szobor.
1: Budatétény után merre megyünk?
2: A 11. kerületben, szintén Dél-Budán, az Erőmű utcában találjuk a Mikus Sándor szobrászművész 1956-ban alkotott, és majd 5 évvel később, 1961-ben felállított gyermekekkel játszó nő, vagy anya gyermekkel és labdával című alkotását. Ez a szobor beilleszkedik a szobrászművész korábbi nőalakjainak sorába, és egy igazi optimista, vidám alkotás, de kicsit mégis különbözik a hagyományos anya-gyermek szobroktól, hiszen nem annyira a meghitt melegséget látjuk benne, mint a korábbi alkotásban, hanem inkább egy erős, öntudatos női alakot látunk, aki neveli, okítja gyermekét, és a maga a hölgy is, a nőalak is, az anyaalak is nagyon sportos, tehát inas, nem az a meleg, gömbölyű, hanem tényleg inkább egy másik alakot látunk itt, és hát benne van a szoborban, hogy talán majd a felnövekvő következő generáció is ugyanilyen lesz.
1: Rengeteg szobor látható Budapesten, most azokat vettük sorra, ahol az anyai oldal domborodik ki. Boldog anyák napját kívánunk.
2: Minden édesanyának boldog anyák napját, neked is boldog anyák napját.
1: Neked is, Kinga. Köszönöm. És minden nagymamának, és Dét nagymamának is.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban a mai napon ismét egy úriember ül ide közénk képzeletben, aki nem más, mint Lázár Ervin, ugyanis 1936. május 5-én született. Az ő életét fogjuk megismerni, illetve az, hogy mi minden kötődik hozzá Budapesten, és ő hogyan kötődik Budapesthez. Az első pillanattól kezdve kötődik Budapesthez?
2: Igen, ugyanis 90 évvel ezelőtt itt született a fővárosban Lázár Ervin, édesapja Lázár István, uradalmi intéző, édesanyja pedig Pence Etelka. A fővárosban született, de a gyermekkori éveit a Tolna megyei alsó Rácegres pusztán töltötte. Itt élt a Lázár család egészen 1951-ig, és így a kis Ervin is a környező falvakba járt iskolába, majd a középiskolát a Szekszárdi Garai János gimnáziumban végezte, ott is érettségizett, és utána a budapesti ELTE bölcsészkarára került újságíró szakon, ekkor már az Ötvös kollégiumban lakott, és 1961-ben magyar tanári diplomát szerzett, és 65-ben költözött vissza a szülővárosába, Budapestre. Ekkor került az élet és irodalomhoz tördelőszerkesztőnek, és egészen 71-ig dolgozott itt, és ettől kezdve a rendszerváltásig szabad foglalkozású író volt, közben pedig a családjával 9 évig Pécelen laktak, és 1980-ban végleg visszaköltöztek Budapestre. Ezt követően is 1989-ben az Új Idők szerkesztőbizottságának tagja volt a lap első számának megjelenéséig, aztán a Magyar Fórum alapító tagjai között volt, később a Magyar Napló, a Pesti Hírlap, a Magyar Nemzet munkatársa volt, majd 90-es évek elején a Hitel olvasó szerkesztője volt, és 60 évesen ment nyugdíjba 1996-ban. Tehát ez nem az írói karrierje, hanem ez adta azt a mindennapi keretet a munkájának, ami mellett természetesen tudott írni, hiszen ő nem újságíróként vagy szerkesztőként lett híres számunkra és kedves számunkra, hanem a meséi által, hiszen a gyerekkori alapélményből táplálkozva kezdte el írni a meséit, a gyermekregényeit, amelyek tényleg végig kísértek szerintem több generációt már a gyermekkor évein, aztán fiatal felnőttként olvassuk ugyanezeket a mi kedvenceinket a gyerekeinknek.
1: Nem volt az ő stílusa.
2: Rendkívül nagy mestere volt a nyelvnek, nagyon játékos eszközként tekintett a magyar nyelvre, sajátos humorával, iróniájával újabb jelentés rétegeket adott ezeknek a mondatoknak, és hát minden írásának középpontjában valahol megtaláljuk a morális értékeket, a jó és a rossznak a dilemmáját. Azt is fontos róla tudni, hogy a mesék mellett novellákat is írt. Első novelláját 1958-ban a Jelenkor közölte.
1: Jöjjenek akkor a folytatásban a gyermekirodalmi művei.
2: 1964-ben jelent meg a Kisfiú meg az Oroszlánok című meseregénye a Móra kiadó gondozásában. Később ő lett már állandó illusztrátora, Réber László, akit Janikovszki Éva kapcsán is említettünk néhány héttel ezelőtt, hiszen sok kerek évforduló van mostanság. Aztán 1966-ban megjelent a Csonka csütörtök című első elbeszélés kötete, majd ezt követte 69-ben az Egy lapát szén Nellikének című könyv, és a harmadik pedig Butha szomorú 1973-ból, de továbbra is a legfontosabb műfaj Lázár Ervin számára a mese és az elbeszélés. 1971-ben jelent meg a Fehér tigris című groteszk hangvételű regénye, ez az egyetlen regénye, és az egyik leghíresebb műve a Hétfejű tündér 1973-ból, ez két kiadónál 8 kiadást is megért, ennek számos a színpadi adaptációja is elkészült. Aztán a másik szintén nagyon híres műve a 1979 megjelent Berzsián és Dideki című meseregény.
1: Itt egy pillanatra megállítalak, mert a Budapest Bábszínházban nem olyan régen mutatták be ezt a darabot, pont ahhoz kapcsolódnak, hogy 90 éves Lázár Ervin. Igen?
2: Igen, ezt, ahogy te is mondtad, nagyon sok feldolgozást ért meg, és ezt a nemzetközi zsűri 1982-ben Andersen diplomával is tüntette ki, és hát a négyszögletű kerekerdő, ugye ez szerintem mindenkinek az ezt első, ami eszébe jut. 1985-ben jelent meg, és megkapta az évkönyve jutalmat. Aztán 4 évvel később, 1989-ben a Babberci, illetve 1996-ban a Csillagmajor című könyve ugyanezt az évkönyve díjat nyerte el.
1: A Babberci kalandjai egyébként pedig a Madách Színházban látható, úgyhogy akkor
2: nem véletlen, a 90-es évfordulóra
1: azért. A színházak is így kapcsolódnak ehhez.
2: Az év gyermekkönyve kitüntetésre, amelyet a Nemzetközi Gyermekkönyv Tanács Magyar Bizottsága adományoz, 3 alkalommal is érdemesnek találták a meséit. 1989-ben a Babbercik nyerte el ezt a megtisztelő címet, 1990-ben a Lovak, Kutyák, Madarak, és 93-ban pedig a Manógyár.
1: Elbeszélései?
2: Többféle összeállításban, több kiadásban is találunk elbeszéléseket Lázár Ervintől. A legbővebb válogatást a Hét szeretőm című kötet tartalmazza 1994-ből, és a Csillagmajor 1996-ból a Szülőföld a puszta hangulatát idéző új elbeszéléseivel jelentkezett, és aztán 1997-ben Kis Angyal összefoglaló cím alatt régebbi és még meg nem jelent novellák jelentek meg.
1: Lázár Ervin családjáról tudunk, vagy van információ, amit érdemes tudni?
2: Maga a család volt az egyik első számú inspiráló közeg Lázár Ervin számára, a gyermekeit is gyakran emlegette társ szerzőiként. Három gyermekük van Vati Zsuzsa írónővel, ő volt a felesége Lázár Ervinnek, Zsófia lányuk olasz-angol szakos tanárként, Fruzsina lányuk magyar földrajz szakos tanárként végzett, fiúk pedig jogász. És hát tényleg talán ennek a családnak is köszönhetően egy olyan különleges világot alkotott Lázár Ervin, ami a már említett művekben is megjelenik. Az a nagyszerű, hogy egy újabb szellemivel kötődik a fővároshoz, ő főleg a 9. kerületben, a Ferencvárosban lakott évtizedeken keresztül, úgyhogy 2017-ben egy nagyon szép emlékparkot hoztak létre, Kerekerdő Park néven, ahol bizony találunk egy Lázár Ervin szobrot is. Ez a szobor nagyon érdekes, ugyanis nem a saját jellemvonásaival ábrázolja Lázár Ervint, hanem a mesélő szerepében ül egy ilyen nagy kőtömbön, egy könyvvel a kezében, és körülötte pedig ilyen kisebb-nagyobb különböző formájú kavicsok, kövek találhatók. Ezzel az ő sajátosan megteremtett univerzumát jelképezi ez az egész installáció. Nagyon hangulatos a park, különböző programokat szokott itt szervezni a Ferencváros, ugye így kötődik tehát Lázár Ervinhez. Ez az a világ, amit ő megteremtett ebben a parkban is tetten érhető.
1: Úgy kezdtük ugye a beszélgetést, hogy 1936. május 5-én született, és hát most 90 éves lenne, de mikor halt meg?
2: 70 évesen halt meg, 2006. decemberében, sírja a Farkasréti temetőben van. Ez is nagyon szép a síremlék különben, Csíkszentmihályi Mihály alkotása, egy alakot látunk vállán pedig egy galambbal. Emellett Újpesten általános iskola viseli a nevét, bent van egy nagyon szép emlékplakett is, itt is a négyszögletű kerekerdőre utalva. Korábbi lakóhelyén, illetve szülőhelyén, Pécelen és Rácegresen szintén emléktábla őrzi a nevét.
1: Köszönöm szépen!

0: főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy olyan téma érkezik, amely szerintem mondhatom, hogy a kedvenc időszakunk, vagy igen, nagyon sokat szoktunk oda visszamenni, vagy onnan idézni. 130 évet megyünk vissza az időben, hiszen ekkor nyílt meg az ezredéves országos kiállítás, azaz a millennium, amire oly sokszor szoktunk hivatkozni, amelynek oly sok mindent köszönhet a főváros. Na de mi volt ennek az előzménye, hogyan történt az egész kiállítás, és hát mi minden történt itt.
2: Először is fontos azt azért elmondanunk, hogy mit is jelent a millennium, minek az ezredéves évfordulója ez a kiállítás. Ugye mindig tanuljuk történelemből már az óvodától, kisiskolától kezdve, hogy a mi honfoglaló őseink 895-96 körül érkeztek ide a Kárpát-medencébe. Persze itt nem egy év alatt történt mindez, de tulajdonképpen nevet kellett adni ennek a jelenségnek, ennek a történelmi momentumnak, és ez lett a honfoglalás, és ennek az ezredéves évfordulója volt 1895-96-ban. Több mindennel elcsúsztak, és így került aztán végül az év, amelyben ez megrendezésre került, és ez a kiállítás pontosan 130 évvel ezelőtt, 1896. május 2-án nyílt meg. Ebben az évben különben még számos alkalommal fogunk erre utalni, hiszen ahogy te is mondtad, nagyon sok mindent adtak át a millennium keretében alkalmára, tehát nagyon sok minden ünnepli a 130 éves évfordulóját idén, tehát ezt még sokszor fogjuk emlegetni.
1: Ekkor még ugye Ferenc József volt az, aki Magyarország uralkodója volt, Sziszivel egy.
2: Így van, ugye az osztrák-magyar monarchia idejében vagyunk, 1867 a kiegyezés óta Ferenc József és Erzsébet királyné Magyarország királya és királynéja, és hát természetesen ezt a kiállítás megnyitót is az ő jelenlétükben, az ő részvételükkel volt illő megnyitni, és erre került sor május 2-án, 11 órakor, méghozzá Ferenc József beszédével, a király beszédével nyitották meg ezt a kiállítást. Már április 29-én reggel megérkezett Ferenc József Bécsből vonattal, természetesen a nyugati pályaudvarra érkezett, itt Bánfi Dezső miniszterelnök és Dániel Ernő kereskedelmi miniszter fogadta őt, és egy díszküldöttség várta, díszmagyar viseletbe öltözve, és Ferenc József mellett az egész udvari küldöttség is jelen volt, 8 személykocsiból és 2 podgyászkocsiból álló gőzmozdony vontatta szerelvény érkezett meg tehát a nyugati pályaudvarra. Azt elmondanám zárójelbe, hogy a nyugati pályaudvarnak van egy királyi váró nevű külön egysége, ami egy kis mini kastély, ha úgy tetszik, nem is kastély, hanem egy gyönyörű emlékszoba, bársonyos bútorokkal, velencei tükrökkel, és ez ott van a nyugati pályaudvarban. Amikor Erzsébet királyné és Ferenc József utaztak a nyugati pályaudvarról, vagy ide érkeztek, akkor innen a királyi váróból indultak, vagy itt végződtek az ő útjaik.
1: Milyen feladatai voltak még a megnyitóig, mert azt gondolom, hogy ha már Budapestre érkezett, akkor ugye rengeteg minden volt, ahova őt elhívták, meginvitálták, vagy vendégül látták.
2: Így van, megérkezését követően megbeszélést folytatott a miniszterelnökkel és Kammermayer Károly polgármesterrel, róla már beszéltünk korábban, a három Károlyok. Bizony. Aztán a közlekedés ügyet is felügyelő Lukács Dénes miniszter invitálására megtekintette a nyugati pályaudvaron a millennium alkalmából a Magyar Államvasút által őfelsége számára megrendelt udvari vonatot. Ez egy többkocsiból álló és a királyi pár minden igényét kielégíteni kívánó szerelvény, a GANZ és társa vasöntő és gépgyár vagongyárában készült, gyönyörű bőrülésekkel, gazdag neoreneszánsz stílusú faragásokkal, és hát ez a kocsi sajnos az első világháborút követő zavaros időkben, valószínűleg akkor, amikor a román csapatok bevonultak Budapestre és megszállták a fővárost, ezt valahogy eltulajdonították, tehát ez a kocsi, ez sajnos nincs meg, pedig egy nagyon nagy értéket képviselt.
1: Erzsébet királyné mikor érkezett?
2: Egy nappal később, 1896. április 30-án érkezett Sziszi a déli pályaudvarra. Most a déli pályaudvarnak az épülete nem az, amit most látunk, ez egy szociál épület, hanem ennek a helyén állt egy favázas csarnok, a mai elődje. Ide jött tehát a vonata, és Ferenc József is ott volt, várta feleségét. Ugye azt tudjuk, hogy Erzsébet királyné rendkívül népszerű volt a magyarok körében. Ne felejtsük el, hogy ekkoriban már, ez 2 évvel van a halála előtt, itt Erzsébet már nagyon magába forduló, elvesztette a fiát, nagyon sok negatív dolog érte az életében, és itt már igyekszik mindig elkerülni a nyilvános szerepléseket, és erre egy kivételt tett, ez pedig pontosan a magyar millenniumi megnyitó volt, tehát nagyon nagy dolog az, hogy ő eljött egyáltalán. Különben a Trieste pályaudvarról érkezett, ugyanis az előző napokat az Adriai tengerre néző gyönyörű szép Habsburg palotában töltötte. Megérkezve a déli pályaudvarra, tehát díszhintón a budai királyi pár felhajtott a királyi palotába. Ugye el tudjuk képzelni, hogy a déli pályaudvartól ahol valahogy felmentek az onnan nem olyan messze található várnegyedbe.
1: És akkor érkezzünk el a megnyitó ünnepségig 1896. május 2-áig.
2: Erre a megnyitóra a Városligetben került sor, méghozzá az iparcsarnok előtti szabad területen. Itt állt az iparcsarnok épülete már az 1885-ös országos általános kiállításra készült el, és itt volt egy öntött vasból készített zenepavilon is, ami ugyanerre az alkalomra készült, ezt alakították át ideiglenes királyi sátorrá, és a dísz sátor alatt helyezték el a királyi pár számára a két széket, illetve az uralkodó család tagjainak is itt biztosítottak helyet. Ez a megnyitó ünnepség Dániel Ernő kereskedelemügyi miniszter beszédével kezdődött. Nem ment azért zökkenőmentesen ez a történet, ugyanis a horvát nemzetiségi képviselők egy része bekiabálásokkal zavarta meg ezt a beszédet. Válaszként persze a díszmagyarba öltözött többséget képviselő ünneplő közönség a szónoklat egyes részeinél hangos éjjelzésbe kezdett. Ez a tetszés nyilvánítás megzavarta a kicsit távolabb elhelyezett énekkart, úgyhogy a kórus egy kicsit hamarabb a tervezetnél, már a beszéd alatt elkezdte énekelni a himnuszt. Ennek a ugye nemzeti imádságunknak a felhangzására megszólaltak az idefüggesztett harangok is. Ezeket a harangokat meghallva a budapesti templomok harangjai is megzendültek, és ezt pedig jeladásként értelmezték gellérthegyi tüzérek, akik a citadella ágyúiból díszlövéseket adtak le. Kicsit olyan volt ez, mint amikor van egy ilyen dominósor, és egy picit hamarabb indítjuk el, mint ahogy kellett volna, ugyanis a tervek szerint mind a himnusz, a harangszó, illetve a díszlövések csak az uralkodói beszéd után kellett volna, hogy megtörténjenek, de mivel jött ez a horvát forrongás, erre jött a hangos magyar éjjelzés, ez mindent elindított, az egész gépezet mozgásba lendült, tehát nem egészen a forgatókönyv szerint történtek a dolgok.
1: De Ferenc József szavai hol hangzottak el?
2: Ferenc József megtartotta a beszédet, és itt inkább idéznék a Vasárnapi Újság 1896. május 10-ei számában, itt találunk egy tudósítást az egész alkalomról, idézek tehát, a király egész beszéddel válaszolt, örömérzelmét nyilvánította a történelmi pillanatban, mikor a hasznos munka a szellemi és anyagi teremtőerő fejleményeinek bemutatásával így béke ünnep áll elő. Tanúsítani fogja az egész világ előtt, hogy a magyar nemzet nem csak a harctéren tudta vitézségével megoltalmazni a trónt és hazát, hanem a mivelődésben is méltó helyet vívott ki magának. Isten áldását kérte a kiállításra. Ismét felharsogott az éjen, kalapok, kendők lengettek. A király szalutálva köszönte meg a lelkes tüntetést, aztán az éjjelző tömeg közt hintájához kísérte a királynét, ki már ekkor eltávozott a kiállításról. Maga a király ellenben fényes kíséretével körútra indult, s megkezdte 2 óra hosszat tartott szemléjét. Kíséretében sokan kifáradtak ez alatt az öreg diplomaták, és hátra vonultak, s többen eltávoztak.
1: Ugye itt a Városligetben vagyunk, és a Vajdahunyadvára az ugye erre épült fel, nem az, ami most van ott, hanem ugye annak még volt egy fából épült változata.
2: Pontosan.
1: De ezekről szerintem fogunk még beszélni. Hogyan zajlott tovább?
2: Az is már ugye kitűnik ebből a rövid tudósításból, hogy ez egy nagyon megerőltető ceremónia volt, ellenben Ferenc József fáradhatatlan volt, rendkívül nagy érdeklődést tanúsított, sokat kérdezősködött az egyes csoportok elnökeitől, és folyamatosan tényleg aktívan is jelen volt ezen a megnyitó ünnepségen. Elmondhatjuk tehát, hogy az emlékév megnyitása, ha nem is pont a tervek szerint, de azért felejthetetlen ünnepi külsőségek között zajlott le.
1: Az ezredéves országos kiállításon mi minden volt látható, illetve kik mutatkoztak itt be?
2: A fő helyszín tehát a Városliget volt, és itt a Városligetben egy 520 ezer négyzetméteres területen 240 pavilonban mutatták be a magyar ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, vadászat, kultúra, művészet, oktatás és más területek teljesítményét és eredményeit. Kizárólag a történelmi Magyarország és Horvátország területén készített tárgyakat, alkotásokat, termékeket. Az volt tehát a terv és a cél, hogy az elmúlt 1000 év történelmi gazdaságát, mindenféle vívmányát bemutassák egy területen, és ezt mindenki megtekinthesse.
1: Meddig volt látható ez a kiállítás?
2: Ez egy fél éves kiállítás volt, tehát október 31-éig volt látható. Szerintem fogunk még beszélni majd a kiállítás zárásáról, az akörüli eseményekről is. És elmondhatjuk azt is, hogy a megnyitott követő fél évben szinte minden héten olyan eseményeknek adott otthon Budapest, amelyek mind látványosságában, mind az érdeklődő tömegek kivételesen nagy számában a mai napig egyedinek számítanak a magyar főváros életében. Tehát egy nagyon különleges időszak volt ez, 130 évvel ezelőtt a fővárosban.
1: Köszönöm.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban most ismét egy úriember érkezik hozzánk, aki nem más, mint Berzsenyi Dániel. Ő egy kicsit régebben született, mint ahogy mostanában beszélgettünk, akár Lázár Ervinről, vagy Csukás Istvánról. Ő 250 évvel ezelőtt született, de hogy ki is volt ő, mi is, milyen volt az ő élete, ez jön most a folytatásban.
2: Berzsenyi Dániel valóban 1776. május 7-én született, nem Budán vagy Pesten, hiszen akkor még nem volt Budapest, hanem a Vas megyei egyház hegyén látta meg a világot, egy evangélikus nemesi család egyetlen gyermekeként. Édesapja Berzsenyi Lajos ügyvéd és helyi földbirtokos volt, édesanyja pedig a marcali, gombai származású Túlmon Rozália volt. A kis Berzsenyi Dániel 7 évig a soproni evangélikus líceumban tanult, itt sajátította el a latin és a német nyelvet, és egyik alapítója lett az első magyar nyelvű diák önképzőkörnek is. Nagyon fiatalon, 23 éves korában feleségül vette Dukai Takács Zsuzsannát, és Sőmiénbe költöztek. Itt született két gyermekük, Lídia és Farkas, és aztán 1804-ben Berzsenyi Dániel és családja az édesanyjától örökölt, majd a rokonától Zálogból visszaváltott Niklai birtokra költözött. Berzsenyit legtöbbször ezzel a Niklai helyszínnel szokták összekötni, és aztán itt élt a család, és itt született még további két gyermekük, Antal és László. Ez a somogyi település különben érdemes ellátogatni, nagyon, a mai napig nagyon élénken őrzi Berzsenyi Dánielnek az életét és a szellemét, és mivel itt töltötte tényleg a felnőtt éveinek a legnagyobb részét, itt kezdett el az irodalommal elmélyülten foglalkozni, és ennek eredményeként egy kb. 600 oldalnyi vers és értekező próza maradt ránk. És mivel meglehetősen magányos, visszavonult életet élt Berzsenyi Dániel, ezért szokták sokszor a Niklai Remete néven illetni Berzsenyit.
1: Volt-e olyan, akit ő példaképének tartott?
2: A római Horácius verselését tartotta példaképnek. Első verseit titokban írta, és csak 1808-ban jelenhettek meg ezek kötetben, de végig visszanyúlt az antik időkre, és ezt tekintette alapnak. Emellett persze egy saját műfaj teremtett, és az ő líráját a hazafias, a vallási, a szerelmi és az erkölcsi ódák jellemezték. Van egy-két verse, amit szerintem mindenki tanult, hiszen része a magyar irodalmi tananyagnak. A közelítő tél például egy olyan vers, amire talán sokan emlékszünk, vagy a Magányosság című verse, vagy a Búcsúzás Kemenes aljától, ezek mind-mind fantasztikus versek, és hatalmas értéket képviselnek a magyar irodalomban.
1: Milyenek Berzsenyi versei?
2: Nagyon melankolikus volt Berzsenyinek az egész lelki alkata. Az ő verseit olvasva tényleg lehet egy olyan érzésünk, hogy erről a vidékről, erről nagyon szelíd dunántúli vidékről, és ebből a vidékből nőtt ki az ő költészete. Az a mélabú, amit korábban is említettem, végig jellemző volt rá, és emellett szintén megjelennek ilyen szenvedélyes, tüzes nekibuzdulások, a hazáért való aggodalom és a magány keresése, illetve a magányosság érzése visszatérő motívumok Berzsenyi verseiben.
1: Kik voltak az ő pályatársai és a korszak jelentős irodalmárai?
2: Kiterjedt levelezést folytatott Kazinczy Ferenccel, például Kölcseivel vagy Virág Benedekkel, és 1817-ben az ő tiszteletére rendezte meg gróf Festetics György az első helikoni ünnepségeket Keszthelyen. Kölcsei, bár pályatársa volt, 1817-ben meglehetősen szigorú, néhol igazságtalan kritikát fogalmazott meg Berzsenyi verseivel kapcsolatban. Ezek után már nem sok verset írt, hanem főleg verstani és mezőgazdasági témájú munkákkal foglalkozott. Ám 1830-ban a Magyar Tudományos Akadémia első vidéki rendes tagjává választották, és ettől kezdve a közgyűléseket itt fönt a fővárosban is rendszeresen látogatta.
1: Milyen volt az ő egészségi állapota ekkor?
2: Gyerekkorától kezdve meglehetősen gyenge, beteges testalkatú volt Berzsenyi Dániel, ezt a korabeli feljegyzések is alátámasztják. Ekkoriban már kóros mélabú is ott szerepelt az ő orvosi lapján, ha ezt mondhatjuk így, és azt olvastam róla, hogy valószínű krónikus májbetegségben is szenvedett, úgyhogy ezek miatt, a betegségek miatt rendszeresen kezeltette magát Balatonfüreden, illetve a budai gyógyfürdőkbe is rendszeresen járt föl. Ilyenkor a Tabánban található és a mai napig is megtalálható szarvasházban szállt meg. 60 éves korában, 1836. februárjában halt meg.
1: Síremléke Budapesten vagy Niklán van, ahogy ugye hivatkoztak is rá, hogy a Niklai remete.
2: Ez utóbbi, Nikla az ő végső nyughelye, itt van a síremléke is, ennek az avatója az osztrák önkény elleni tüntetés volt. Ne felejtsük el, hogy 1860-ban már a szabadságharc leverése után vagyunk, de még nem indul meg a kiegyezéshez vezető építkezés időszaka, tehát ez még az abszolutizmusnak a kora, és hát nagyon sok negatív érzés van még ilyenkor az emberekben, aztán ez később persze a kiegyezéssel majd feloldódik. kapcsolódik.
1: Mi az, ami itt Budapesten őrzi az ő emlékét?
2: A legfontosabb, van egy mellszobra a Nemzeti Múzeum kertjében, ezt 1860 tavaszán, tehát nem sokkal a halála után állították fel. A szobrot Báró Vaj Miklós mintázta, a talapzat pedig Gerendai Antal műhelyében készült, és bármilyen furcsa is, az eredeti talapzaton áll a mai napig. Ennek a szobornak az a különlegessége, hogy ez az első tényleges hazai szeméről készült budapesti szobor. Felavatása után mindössze egyetlen apró változás történt vele, ugyanis eredetileg a múzeum körút felé nézett a szobor, de 1861-ben, amikor Kazinczy mellszobrát a kert felé fordítva állították fel, akkor Berzsenyi szobrát is megfordították. Emellett a 13. kerületben van egy Berzsenyi Dániel gimnázium is, és több kerületben is van róla utca elnevezve.
1: A mai nap pont megfelelő arra, hogy esetleg elővegyünk egy Berzsenyi Dániel verset vagy kötetet, és olvassunk tőle. Köszönöm. Thank you.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk a Budapest Múzeumai sorozatunkat, és most elérkeztünk a Természettudományi Múzeumhoz. Ez a múzeum is olyan múzeum, amely sokszor költözött, vagy ez itt volt az elejétől fogva?
2: Hát sajnos az előbbi része a kérdésednek, ugyanis ennek a múzeumnak a története is szorosan összefonódott a Nemzeti Múzeum történetével. Ennek a megalakulása ugye 1802-re nyúlik vissza, erről beszéltünk nagyon sokat a kerek évforduló kapcsán, ugyanis Széchenyi Ferenc gróf ekkor adományozta mintegy 17 ezer kötetből álló könyvtárát és éremgyűjteményét a magyar nemzet számára, és ebből lett aztán az országos Széchenyi könyvtár. Az első természettudományi gyűjtemény egy évvel később, 1803-ban az alapító Széchenyi Ferenc hitvesének, Festetics Julianna grófnőnek volt az adománya. Ez az adomány válogatott és értékes magyar ásványokat tartalmazott. Ez az anyag a többi adományjal együtt a pesti Pálos kolostorban, a későbbi papnöveldébe, a mai Pázmány Péter Katolikus Egyetem papnövelde utcai épületébe került elhelyezése. Aztán persze jött a nagy pesti árvíz, erről is beszéltünk majd, és ezt követően tovább gyarapodott a gyűjtemény. 1811-ben jött az első őslénytani gyűjtemény Reiner főherceg ajándékaként, és ugyanebben az évben vásárolták meg az első állattani gyűjteményt is, amely lepkéket, csigákat és kagylókat tartalmazott. Majd 1818-ban József Nádor 7000 forintért megvásárolta Kitai Bál Pál herbáriumát, növénygyűjteményét, és ezzel megvetették a botanikai osztály alapjait.
1: Ugye róluk már szerintem ezek olyan nevek voltak, amelyekről már beszéltünk, vagy megemlékeztünk, és így is tudják hozzájuk kötni a hallgatók. Na de hogy hogyan folytatódott a gyűjteménynek a gyarapodása, ezzel menjünk tovább.
2: Ugye reformkorban vagyunk, és ez a kor a hazafias lendületnek, az adakozásnak az időszaka volt, tehát ennek megfelelően elég gyors ütemben gyarapodtak a gyűjtemények, adományozás, vásárlás útján. A szabadságharc idején az ásvány és kőzet gyűjtemény körülbelül 13 ezer darabot számlált, az állattani anyag pedig több mint 35 ezer darabból állt. És hát persze a szabadságharc leverése utáni időszak nem kedvezett a nemzeti gyűjtemények gyarapításának, hanem majd csak a kiegyezés volt az 1867-ben, amely a felvirágzás kezdetét jelentette. Úgyhogy először Kubinyi Ágoston, majd Puszki Ferenc lett az igazgató, és ekkoriban kezdett felmerülni az, hogy egyre nagyobb lett ez a gyűjtemény, és már kezelhetetlenné dúzzadt, úgyhogy a Nemzeti Múzeumon belül önállósítani kellett, és így 1870-ben lett ez a gyűjtemény, és már kezelhetetlenné dúzzadt, úgyhogy a Nemzeti

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Hajnalban érkezik Tenerifére a hantavírus fertőzésben érintett szállodahajó. Napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés.

0: nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Ez a ti rendszerváltásotok, a ti hazátok, a ti országgyűlésetek. Erről már a Kossuth téren szervezett ünnepségen beszélt a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, Magyarország tele van csodával, nem a gyűlölet, a félelem és a reménytelenség országa. Magyarország tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúti társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Trieste is elérhető. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. A hantavírus fertőzésben 3-an vesztették életüket, 8 másik ember pedig feltehetően megfertőződött. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Fehér Ildikó, művészettörténészt, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettesét, a Strobl évad vezetőjét. Szervusz, örülök, hogy jöttél.
2: Szervusz, üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Különleges jubileumot ünnepel a Magyar Képzőművészeti Egyetem. A Strobl 170 jubileumi év keretében tiszteleg a legendás szobrászművész alakja előtt. Ugye itt két nagy jubileum is kapcsolódik ehhez.
2: Valóban, tehát Strobl Alajos a magyarországi szobrászat történet egyik legnagyobb alakjáról van szó, akinek a kétszeres jubileuma van, születésének a 170. illetve halálának a 100. évfordulóját ünnepeljük idén.
1: És hogyan emlékeztek meg róla? Hát ez egy teljes évadot ölel fel.
2: Többféle eseményt szervez a Képzőművészeti Egyetem. Talán a legjelentősebb, vagy a legkiemelkedőbb az a kiállítás lesz az Andrássy úti főépületünkben nyáron, amely mind a Barcsai teremben, mind az aulában látható lesz majd. Tervezünk emléktáblát elhelyezni a mester szülőházának a falán. Ez a mai Szlovákia területén Liptóújváron található. Szervezünk tudományos konferenciát Magyarországon, tehát a Képzőművészeti Egyetemen, illetve részt veszünk egy liptóújvári galériának a konferenciáján, valamint tervezésben van két kötet is, az egyik az egy tanulmánykötet, a másik pedig egy publikálatlan fotókat tartalmazó fotóalbum.
1: Amikor a Strobl 170 jubileumi év arculatát, programját próbáltatok meg összeállítani, akkor hová helyeztétek a fókuszt?
2: Szeretnénk azt bemutatni, hogy egy olyan szobrászról van szó, akinek egyrészt a hatása máig jelen van, tehát egyszerűen csak a szobrászat oktatását, hogyha a figyelembe vesszük. Másrészt pedig szeretnénk azt kiemelni, azt hangsúlyozni, hogy gyakorlatilag a Budapest, a főváros mai arculatát nagyon-nagyon erősen befolyásolják az ő munkái. Tehát, hogyha sétálunk a városban, akkor a tereken, a várban, a fontosabb csomópontokon az ő munkáival találkozhatunk, és néha ez már azért elsikkad, néha nem is gondolunk erre, úgyhogy azt gondolom, hogy érdemes erre felhívni a figyelmet.
1: Hát a főváros egyik legmeghatározóbb szobrászművészéről van szó.
2: Valóban, tehát olyan köztéri szobrai vannak, mint például a várban, ugye a Mátyás kút, a Jókai szobor, vagy az Arany János szobor, lehetne tényleg sorolni sorra a munkákat, hiszen a századforduló környéki évtizedekben ő volt a legfoglalkoztatottabb magyar szobrászművész, illetve a köztéri szobrain kívül nagyon sok portrészobrot készített, tehát a korának a legfontosabb politikusai, híres emberei, celebei, hogyha így lehet fogalmazni, azok mind-mind megfordultak az ő epreskerti műtermében.
1: A köztéri szobor és a portré egészen más világot képvisel, nem?
2: Nyilvánvaló, igen, egészen más megfogalmazás, más igény, más szempontok szerint készül el természetesen, igen.
1: Melyik volt az ő életének a meghatározóbb szelete? A portré, vagy pedig a köztéri szobor?
2: Nem gondolnám, hogy ezt el lehet választani, mert a nagy hivatalos megrendelések hozták magukkal lényegében a portrékat. Ezeknek a portréknak jó néhány része nincs is meg, vagy nem mindegyik maradt meg, viszont a köztéri szobrai, azok pedig máig lényegében a legtöbb turistának a fényképezőgépén vagy a telefonján ott vannak, akár csak például a Halászbástya mellett, ugye a Szent István szobor, is lehetne még sorolni tovább.
1: Strobl Alajost az epreskerti várúrnak is nevezik, úgyhogy mindenképpen kapcsolódik a Magyar Képzőművészeti Egyetemhez sok szálon, hiszen tanított is ott, nem sokára rátérünk az ő életére is, és hát természetesen szó lesz arról is részletesen, hogy mi mindennel várjátok a közönséget a Ströbl évad keretén belül.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettese, a Strobl évad vezetője. Strobl Alajos, az Epreskerti várúr, ugye ezt így sokan hallottuk, de hát ebből következik, hogy az ő életének a fő központja volt az Epreskert. De milyen értelemben?
2: Hát Liptóújváron született, ugye a mai Szlovákia területén, Bécsben tanult, onnan érkezett meg Budapestre, és az első jelentősebb munkája volt az operaháznak a homlokzatára készített 2, illetve 4 szobor, hogyha a 2 szfinxet is számoljuk, ugye a lábazatnál. Ehhez egy érdekes történet is fűződik, ugye műtermében, ami akkor az Andrássy úti mai régi zene akadémia épülete volt, akkor az volt ott volt a műterme, rendszeresen ugye modellt ült neki Liszt Ferenc, és amikor elkészült a 2 Liszt és Erkel ülőszobra, akkor Liszt csak annyi megjegyzést tett, hogy Strobl úgy tett oda bennünket, mint 2 portást az opera homlokzatára.
1: Ez nagyon jó. Egyébként arról lehet tudni, hogy ő hogy dolgozott? Milyen koncepció mentén, vagy van-e valami egyéni alkotási módszere?
2: Modell után dolgozott természetesen, tehát például nem fotó alapján, ami szintén benne van ugye a szobrászgyakorlatban. A műterme nagyon hamar aztán az Epreskertbe alakult ki, tehát a régi zeneakadémia után. Egyébként az az épület, abban az épületben volt a műterme, amely ma a szobrásztanszéknek ad otthon. Tehát ez egy fajta, hogy úgy mondjam, szellemi kontinuitást is jelent, tehát modell után alkotott. Szerencsére elég sok archív fotó maradt fenn az ő szobrászati tevékenységéről, tehát munka közben a felesége fotózta egyébként, ahogy a modelleket beállítja, kezükbe ad esetleg valamilyen tárgyat, és ezeknek az archív fotóknak a nagyon nagy része, ez szerencsére fenn is maradt, a család tulajdonában. És az évad keretében ezeknek a fotóknak egy nagy részét szeretnénk majd publikálni, mert elképesztő érdekesek, izgalmasak. Például Márkus Emília, aki ugye a Szőke Ciklon a kor ünnepelt színésznője volt, ő is modellt ült neki, fennmaradtak a fotók róla, csak hát az már sajnos egy tragédia, hogy nem maradt fenn ez a szobor. Tehát, hogyha a módszereket nézzük, hogy hogyan alkotott, általában először gipszben formázta meg a portrét, és utána bronzban ezeket kiöntötte.
1: Miben rejlett az ő nagysága?
2: Nagyon könnyen meg tudta fogni, megragadta az egyéniséget. Tehát azt, hogy hogyan, milyen módon tudja megmutatni az ábrázolt személynek a tulajdonságait. Ez, ami lényegében ugye egy porti szobornál, egy büsznél az azért alap fontosságú. Részletgazdag, de mégsem az a nagyon-nagyon precíz, aprólékos, szinte zavarbejtő részletgazdag, hanem a fontos nagy formákat mutatja meg. A portékat illetően, a köztéri szobrokat illetően, meg hát mindenképpen a monumentalitás. Tehát én azt gondolom, az óriási dolog, és ez valahol a mesterségbeli tudásnak egy nagyon fontos mutatója, hogy lehet úgy megalkotni egy figurát, hogy felismerhető legyen, átadja annak a személyiségét, annak az egyéniségnek, de ugyanakkor mégsem az aprólékos formákat mutassa csak meg, vagy ne az apró részletgazdag dolgokat lássa a szemlélő, hanem méltósága legyen a szobornak.
1: És ezt a képességet, mert ez talán az, ezt ő hozta magával, vagy fejlesztette, szóval, hogy ez honnan ered, mert valamennyire misztériumnak tűnik.
2: Hát, hogy honnan ered, hát nem könnyű kérdés. Tehát azt megfogalmazni, hogy egy tehetség az honnan ered. Hát szokták azt mondani nyilván, hogy ahogyan megszületik. Tehát kvázi, hogy nyilván hozza magával talán. Azt, hogyha elkezdjük vizsgálni, akkor tudjuk azt, hogy gyerekkorában már felfigyeltek a szülők arra, hogy nagyon szépen rajzolt, szépen formázott meg dolgokat, és ennek a következménye az, hogy Bécsbe adták, a Bécsi Akadémiára adták őt be, vagy iratták be tanulni. Tehát nyilvánvaló, hogy ott megtanulta a mesterségnek az alapfogásait, a legfontosabb dolgokat, és utána, amikor Budapestre érkezett, akkor viszont tényleg volt lehetősége arra, hogy ezt a tehetséget kamatoztassa, bemutathassa, tehát kapott komoly megbízatásokat. Tehát egyből felfigyelt rá Ybl Miklós, és ő kérte fel például az korábban említett opera homologzatára a készült szobroknak az elkészítésére.
1: Mégis ezt a látásmódot, ezt honnan hozta magával? Ezt tanulta akár Bécsben, vagy Budapesten, vagy egyszerűen... Hát ő ilyen volt, ő ezt tudta.
2: Ez a látásmód kérdés, ez nagyon érdekes, én azt gondolom, mert Ströbl ugye a századforduló környékén fejlődött az ő tudása, és vagy alakult ki a tudása, és ugye 1926-ban halt meg. És avval együtt, hogy ezek az évtizedek, tehát a századforduló 10-20-as évei az európai művészettörténetben tényleg a modern, az absztrakt szobrászatnak az időszaka. Érdekes az, hogy ez őt annyira azért nem érintette meg. Tehát úgy szoktunk fogalmazni, hogy sokkal inkább volt Mátyás király udvarában egy alkotó, egy művész, egy mesterember, mint sem saját korának a legmodernebb szellemi irányzatoknak a képviselője. Uh-huh. Ez, én azt gondolom, nem csak a munkáiban, a szobraiban jelenik meg, hanem ahogy a felvezetőben is mondtad, hogy ő volt az Epreskerti várúr. Tehát a 10-20-as években hogy lehet valaki Magyarországon ugye várúr, főleg Budapesten? Hát úgy, hogy ő, amikor az Epreskertben lovon elhagyta a műtermet, akkor a portásnak meghagyta, hogy trombitálnia kell, amikor ő kilép a kapun, és visszaérkezik, és különböző ünnepségeket szervezett, amikor ő reneszánsz és középkori jelmezeket öltött magára, és nyilvánvaló, hogy ez a múltba fordulás, ez az érdeklődés, nem csak érdeklődés, hanem tényleg ez a múlt felé fordulás, ez azt gondolom, hogy tökéletesen kapcsolódik azokhoz a történelmi szoborcsoportjaihoz, aminek ugye a legszebb példája például a Mátyás kult a Budai Várban.
1: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettese, a Ströbl évad vezetője. Ströbl 170 jubileumi évet ünnepeltek, amely egy teljes évadot vesz igénybe, hát több különböző programmal. Megmaradt a fülemben, hogy Liptóújváron született Ströbl Alajos, és hát nem tudom, hogy vajon milyen kapcsolat fűzte őt a későbbiekben a szülőhelyéhez.
2: Az, hogy ő ezt mennyire fontosnak tartotta a származását, az jelzi az is, hogy fölvette előnévként a szülőfalujának, vagy szülőtelepülésének a nevét, tehát ő úgy nevezte magát, hogy Liptóújvári Ströbl Alajos. Nyaranta visszatért a falujába, tehát amikor az Epreskertben évközben alkotott, dolgozott, készítette a szobrait, nyaranta visszatért szülőfalujába, és azt az épületet, ahol született, azt egy Mátyás korabeli, hát neoreneszánsz, vagy valamilyen romantikus épületté alakította.
1: És az úgy is maradt?
2: Igen, ez részben átesett némi változtatáson, de gyakorlatilag a Ströbl korabeli formáját azt megőrizte, és ez az az épület, amire szeretnénk majd decemberben, amikor a mester halálának a centenáriuma van december 21-én, akkor szeretnénk itt egy emléktáblát elhelyezni majd.
1: Mennyire volt az ő útja rögös? Mit lehet erről tudni? Tehát elindult Liptóújváról, Bécsben tanult, aztán Budapesten. Hogyan építette fel az ő karrierjét? Milyen volt a társadalmi elfogadottsága?
2: Összességében mondhatjuk azt, hogy nagyon népszerű volt. Nyilván ez a világháború utáni időszakra mondható leginkább. A nehézség az egyértelműen természetesen a nagy háború. Tehát ő részt vett az első világháborúban katonaként, és tudjuk azt, hogy rajzokat készített, és a halott társairól nagyon-nagyon drámai rajzok születtek, amelyeknek csak egy töredékét ismerjük, mert ezeknek a nagy része elveszett. Maradtak fönn azonban a későbbi időszakból fotók, archív fotók 1915 körüli évekből, amikor is tanítványaival együtt gyűjtést szervezett a háborúban meghalt, pontosabban árván maradt gyermekek részére. Van egy fotósorozat, ami azt gondolom nagyon sokat mond, hogy az Epreskert bejáratánál állítottak fel egy asztalt, oda tettek persejt, van ott egy kutyus is mellette, azt hiszem egy koronáért meg lehetett simogatni, az ki is van írva, és Donatellónak egy büsztje, egy gyermek büsztje van még oda kirakva, ami számomra művészettörténészként valahogy ez a művészet győzelme és a szobrászat erejét mutatja meg leginkább, tehát a szobrászatban, művészetbe vetett hitét.
1: Azt, hogy nehéz időkben is érdemes alkotni, érdemes fennmaradni.
2: Nehéz időkben is, illetve Donatellónak, aki ugye valahogy a szobrászat, egyáltalán a művészetnek a szimbóluma is, a reneszánsz művészetnek a szimbóluma, annak a kornak, ami számára mindig nagyon-nagyon fontos volt, ennek a legyőzhetetlenségét. Tehát, hogy a művészet az örök, a művészet az itt van, és semmilyen háború, semmilyen dráma, tragédia nem törheti ezt ketté.
1: Hát ugyanakkor Ströbl Alajos jótékonysága és az emberek felé fordulása is megnyilvánul ebben a gesztusban.
2: Nyilvánvalóan igen. Tehát tudjuk azt, hogy például gyűjtést szervezett a tanítványai számára is, és segítette őket, úgyhogy ez ebben is megnyilvánul, igen.
1: És milyen volt az ő kapcsolata a többi művésszel, a művésztársaival?
2: Hát az Epreskert az a szobrászatnak volt lényegében ekkora a központja, és ez a mesteriskola volt gyakorlatilag, ez a szobrász mesteriskola, amit ő megalapított, és ebben az időben ugye a Képzőművészeti Egyetem jogelődje, ez a Képzőművészeti Főiskola, aminek az elődje az az intézmény, amiről most itt beszélünk, ugye a Benc úr mesteriskolából megalapulva. Ugye több festő is dolgozott itt ebben az időben.
1: Barátságos ember volt, az ő személyiségéről mit lehet tudni?
2: Szerették, nagyon-nagyon szerették, és a szobrászok, festők is jártak az Epreskertben, egy nagyon jó hangulat alakulhatott ott ki. Például tudjuk azt, hogy a 1890-es években volt egy nagyon nagy, hát hogyha így fogalmazhatok, egy ünnepség, egy jelmezbál, amit a Műcsarnokban rendeztek, az volt a címe, hogy Út a halhatatlanság forrásához. És ő, Strobl ekkor egy hatalmas nagy pegazust készített, ez egy efemer anyagból készült alkotás lehetett, és Munkácsitól kezdve Locz Károly és sokan mások, Benc úr szobrait helyezte el rajta, mint egy ugye mutat, vagy a halhatatlanság forrása az, aminhez ők indulnak, vagy amire ők ugye ráléptek, részei ennek a halhatatlanságnak, és tulajdonképpen a korabeli magyar művészetnek volt ez a megdicsőülése, és egyúttal egy tiszteletadás a kortársaknak, nem csak a szobrászoknak, hanem a festőknek is.
1: Köszönöm szépen. Dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettese a vendégem.

0: és akkor lényegében elemekre bontották, bevallom, én magam sem értem, hogy ezt 19. századi eszközökkel ezt hogyan oldották meg, de megoldották, és az Epreskertbe vitték, ott felállították, és máig egy olyan épületelem, ami meghatározza a kertnek a hangulatát. Egyébként szakrális célra is használják időnként, de kiállított térként is működik, mert a földszinti belső kör alakú tér az időnként a szobrász tanszék diákjainak a munkáit foglalja magába.
1: És hogyan jelenik meg az ő munkássága az egyetem életében?
0: Azt gondolnánk, hogy ez a műfaj, hogy köztéri szobrászat, ez valahol elhalt a 19. században, mert hogy mostanában ritkán látunk nagy figurális emlékműveket. Azonban az utóbbi évtizedekben, hogyha nyitott szemmel járunk Budapesten, akkor azért előfordulnak köztéri szobrok, szerencsére eléggé gyakran, úgyhogy erre építve, illetve ezt az igényt felismerve a Képzőművészeti Egyetem idén szeptembertől hirdetett egy új szakot, ez a köztéri szobrászat. És mondhatom, hogy ez egy népszerű szak lesz már így elsőre, még az indulás előtt lehet ezt sejteni, mert megkétszereződtek a jelentkezők száma a szobrász tanszékre idén, tehát amikor ennek híre ment, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy ez is segített abban, hogy sokkal több jelentkezőnk van az előző évhez képest.
1: Hát akkor itt mindenképpen megjelenik szimbolikusan Strobl szellemisége ezen a szakon, ki sem tudjátok hagyni. Meg nem is szeretnétek.
0: Feltétlenül nem is szeretnénk, nem, sőt, büszkék vagyunk, illetve nyilván ez egyfajta felelősséggel is jár azért, hogy abban az épületben, azokban a műtermekben oktatnak ugye a kollégáink, ahol Strobl is dolgozott annak idején.
1: Milyen sajátosságai vannak a köztéri monumentális szobroknak?
0: Mindenképpen olyan műveknek kellene lennie, amely többféle módon, többféle ízlést meg tud szólítani. Hogy nem csak egy szűk rétegnek szól, hanem kvázi a nagy közönségnek, de ugyanakkor lényeges az, hogy ne legyen nagyon közhelyes, nagyon általános érvényű, hanem igényesen kapcsolódjon ahhoz a térhez, ahova azt felállítják. Tehát ez azért eléggé komplex feladat, mert nyilván egy meglévő épületek közé, vagy egy nyitott térbe létrehozni egy műalkotást, az komoly gondolkodást, vagy feladatot jelent mindenképpen, úgyhogy ez az új szak, a köztéri szobrászat. Én azt gondolom, hogy tényleg egy nagyon-nagyon hasznos képzési területünk lesz. És már vannak már előzményei is ennek az új képzésünknek, mert az operaházzal kötött az egyetem egy szerződést, és az Eiffel műteremházban, ami ugye a Kőbányi úton van, egy nagy park található az épület mellett, és már idén az idei diplomamunkák, köztéri szobrok már azért vannak idén is, hogyha nem külön szakon, de attól függetlenül is készültek, azok ott majd elhelyezésre kerülnek, hallgatói munkák.
1: Hát akkor látjuk majd az ő alkotásaikat. Köszönöm szépen. Dr. Fehér Ildikó művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese a vendégem. Jövünk vissza.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szép Művészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Színes lovas programok vannak a Kincsen Parkban. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Beszédében Magyar Péter bocsánatot kért a Bicskei és a Szőlő utcai áldozatoktól, a gyermekvédelmi rendszer elszenvedőitől, mert mint fogalmazott, a magyar állam ezt elmulasztotta megtenni. Az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren folytatódnak a programok. A zászlófelvonás és honvédségi díszszemle után Magyar Péter kormányfő beszédet mond a parlament épülete előtt is. Ezt követően az éjszakában nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal várják az érdeklődőket. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét és új pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak a leendő pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel, a jövő évi büdzsét már egészen más alapokon fogják megtervezni. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A Vasúti Társaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Kóperbe, Abbáziába és Fiumébe, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a fővárosi Kincsen Parkban. Vasárnapig ügető és agárversenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A szél időnként megélénkül. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettese, a Strobl évad vezetője. Szóval az előbb egy kicsit a köztéri szobrokról beszélgettünk, ugye indul is most nálatok egy új szak ezzel kapcsolatban, és felmerült bennem, hogy azért identitásképző ereje van egy-egy szobornak, szóval meghatározza azt a kort, azt a városrészt, ahol áll, hát ráadásul nem kevés ideig.
2: Mindenképpen, tehát egyrészt ugye formailag kapcsolódik ahhoz a térhez, de hát jó esetben akár több évtizedig vagy évszázadig akár, ahogy Strobl esetében látjuk. A gondolkodást mindenképpen befolyásolja, meghatározza. Tehát, hogy emberek akár egy életen keresztül is elsétálhatnak mellette. Mindenképpen a hovatartozás, a szellemiségnek egy nagyon fontos kialakítói, meghatározói. Strobl esetében ne felejtsük el, hogy ugye ő az 1900 körüli évtizedekben alkotott, ez a millenniumnak az időszaka, a maga nemzeti gondolatoknak, érzéseknek a felidézésével, tehát nem véletlen, hogy ő a nemzeti témák felé fordult, mint Szent István, Mátyás alakja, nem véletlen erre kapott megrendeléseket annak idején.
1: Az, hogy egy alkotás, egy szobrászati műalkotás, az eredeti vagy másolat, az legalább annyira hangsúlyos, mint mondjuk a festményeknél?
2: Hangsúlyos, de figyelembe kell venni azt, hogy egy szobor technikailag nagyon könnyen sokszorosítható, hiszen szó volt ugye arról, hogy Strobl ugye gipszből készítette többször a munkáit, majd azt kiöntötte bronzba, tehát ez mindenképpen magában hordozza azt, hogy akár több öntvény is készülhet, de ő maga is rendelt másolatot, mint ahogy tudjuk, tehát az Epreskertben például szintén már kívülről is, de jól látszódik, hogy Kolozsvári Márton és György középkori szobra, a Szent György és a Sárkány szobor, az ugye a kertnek az egyik legnagyobb tiszteletben tartott munkája, amiről érdemes azt tudni, hogy a 19. század végén az eredeti szoborról, ugye, ami Prágában található, a magyar állam rendelt másolatokat. Úgy emlékszem, 2 vagy 3 másolatot rendeltek, és amikor ez a munka Strobl tudomására jutott, akkor jelentkezett, hogy én is kérek abból egyet, úgyhogy ennek köszönhető az, hogy ez a másolat, ami egyébként nagyon jó minőségű másolat, ez ott van az Epreskertben.
1: És elég volt neki ennyit mondani, hogy én is kérek egyet?
2: Elég volt. Aha. Igen, mert hogy jó barátja volt az, aki ezt a másolatot, ezt az ön készítette, úgyhogy így könnyen szert tette erre a másolata. És egy másik másolat pedig ugye van a Nemzeti Múzeumnak az állandó kiállításán, ott is közelről nagyon szépen meg lehet nézni.
1: És ott is elég volt szólnia?
2: Úgy tudom, hogy az a példány, amit a magyar állam rendelt, aha, és ami az Epreskertben van, úgy tudom, ez az, amit Strobl maga kért, aha, hogy készüljön egy.
1: De hát ez nagyszerű, mert ő gondolt másokra is, illetve gondolt a jövőre is, gondolt a következő generációra is.
2: Igen, igen, tehát hogy megismerjék.
1: Nekik akart jót,
2: megismerjük ezeket a műveket. Én művészettörténészként középkort tanítok a Képzőművészeti Egyetemen, és számomra ez egy óriási lehetőség, hogy a hallgatóknak, amikor szóba kerül ugye a középkori szobrászat, akkor utalhatok könnyedén, hogy hát itt van nekünk ugye egy másolat, amit bármikor közelről is meg tudnak nézni.
1: Nagyszerű. Köszönöm szépen. Jövünk vissza dr. Fehér Ildikó művészettörténésszel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektorhelyettesével.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettese, a Strobl évad vezetője. Hát a Strobl évad már elindult nálatok valamikor Farsang környékén egy mulatsággal.
2: Idén február 13-án volt a Farsang utolsó napja, és ekkor az Epreskertben egy történelmi jelmezes ünnepséget rendeztünk, mert azt gondoltuk, hogy az évadot egy olyan eseménnyel indítjuk, ami hát nem egy szigorú tudományos konferencia, hanem egy olyan megnyitó, amely, vagy évadnyitó, amely illik Strobl különleges egyéniségéhez, és azt gondoltuk, hogy az, hogyha jelmezben vonulnak fel mind az oktatók, mind a diákok, akkor az találkozik avval a hagyományjal, amelyet dokumentumokból, archív fotókból ismerünk, hogy Strobl rendszeresen rendezett történelmi jelmezes felvonulásokat az Epreskertben. Mi most kaptunk jelmezeket az Operaháztól, gyönyörű, tényleg nagyon szép eredeti, kidolgozott gyönyörű jelmezeket, illetve a hallgatók is, maguk is vartak, készültek erre az eseményre, sőt a jelmeztervező tanszék egy külön óriás maszk workshopot is szervezett, külön, ami segített felkészülni a diákoknak erre a farsangra, és egy nagyon jó hangulatú est volt, én azt gondolom. A külföldi, nemzetközi diákjaink pedig nemzetközi konyhát is szerveztek, ahol mindenféle különleges ételt meg lehetett kóstolni, és aztán egy zenés táncos mulatsággal zárult ez az este.
1: Mit értettél az előbb Strobl különleges személyisége alatt?
2: Az, hogy ez a múlt felé fordulás, amit erről beszéltünk korábban, hogy ő jobban érezte magát néha a múlt eseményeit felidézve a jelmezekben, és nem annyira a saját korában élt, én azt gondolom. Tehát voltak színházi előadások is ezeken a jelmezes összejöveteleken, ahol a kor ünnepelt színészei, színésznői adtak elő darabokat, és azt gondolom, hogy ez mutatja, nem egyszerűen csak az ő nyitottságát, hanem azt, hogy nagyon sokszínű volt, és a művészeteket azt nem kizárólag csak a szobrászaton keresztül tudta megközelíteni.
1: Ezért ebben bőven volt játékosság is.
2: Játékosság és humor például, én azt gondolom, tehát köztudott, hogy nagyon sok anekdota fennmaradt Strobl életéről, és az egyik legtöbbet emlegetett történet az, hogy egy kisméretű florenci spic kutyája volt, és ezt a jószágot oroszlán jelmezbe öltöztette, mert hallotta, hogy betörők közelednek az Epreskert felé, és akkor így akarta őket elijeszteni. tehát a humor az, azt gondolom, hogy végig jelen volt az ő életében, akár ilyen formában is.
1: És milyen anekdota van még róla, amit most fel tudsz idézni?
2: Az, ahogyan az Epres kertben, ahol ahogyan élt, és ahogyan ő működött, ezek a színes leírások például, ahogy amikor az Epres kert annak idején az első világháború után például hadikórházzá volt alakítva, és lehet tudni, hogy amikor Strobl Toldi alakját akkoriban mintázta, és a hadikórházból például elhívott katonákat, és volt, akiről a Toldinak a karját mintázta, volt, akiről a Toldinak a lábát, és akkor ahogy elmesélték, vagy leírták ezeket a történeteket, illetve tudjuk azt, hogy ő járt fürdőbe, és a fürdőben is megszólított néha egy olyan alkotó embert, aki éppen a modelljére szükség volt, és megpróbálta rábeszélni, hogy valamelyik figurához akkor álljon modellt neki.
1: Nyitva volt a szeme különböző hétköznapi élethelyzetekben is. Köszönöm szépen, jövünk vissza dr. Fehér Ildikó művészettörténésszel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettesével.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese, a Strobl évad vezetője. Ugye valamikor Farsang környékén, hát pontosan február 13-án indult nálatok a Strobl évad, egy jelmezes felvonulással, beöltözéssel, de ugyanakkor egy kerítésen végigfutó tablót, sorozatot is kiállítottatok.
2: Az Epreskert kerítésén ráadásul, ugyanis a Bajza utca és a Szondi utca felüli oldalán az Epreskertnek kiraktunk 20-20 nagyméretű tablót, ami részben archív fotók vannak, részben pedig leírások, ismertetők. Egyrészt Strobl személyéről, tehát arról azt próbáljuk bemutatni gyakorlatilag az utca emberének, akik ott sétálnak, hogy ki is volt, milyen nagy léptékű munkákat készített, milyen fontos művei vannak. Másrészt pedig az Epreskertben, akár már a kerítésen kívülről látható épületek történetét meséljük el. Tehát a korábban említett Kálvária, illetve a kolozsvári Márton és György szobor története is ott szerepel, illetve leírások arról, hogy kik is jártak itt annak idején az Epreskertben, milyen nagyon nagy fontos, jelentős művek születtek itt az Epreskerti műteremben, azért, hogy a járókelők értsék, tudják azt, hogy nem csak egy üdezöld foltja a fővárosnak ez a kert, de nagyon nagy kulturális története van, kultúrtörténeti jelentősége.
1: Meddig látható a tabló sorozat?
2: Év végéig. Azt terveztük, hogy ugye a Strobl évad végéig ez kint lesz, és bárki, aki arra jár napi 24 órában, az találkozhat vele.
1: De közben készültök már, én gondolom, a nyári nagy kiállításra is.
2: A főépületben lesz ez a kiállításunk, az Andrássy út 69-71-ben, részben a Barcsai teremben, illetve az aulában. Na most ugye egy olyan szobrászról, aki javarészt köztéri szobrokat készített, feltételezhető lenne, hogy nagy munkákat mutatunk be, azonban ez a kiállítás természetesen nem ezt célozza meg, hanem a kevésbé ismert műveit mutatjuk meg, illetve azokat a munkákat, amelyeket a nagy közönség máig nem láthatott. Tehát egy olyan válogatást szeretnénk majd elhelyezni, amely egyrészt az egyetem saját gyűjteményéből származik, másrészt pedig a leszármazottak gyűjteményében lévő féltett kincsek, gipszek, terrakotta szobrok, vázlatok, amelyeken keresztül tényleg Strobl egyéniségét, az ő személyiségét szeretnénk egy kicsit felvillantani, hiszen ezek a kisméretű művek sokkal inkább hordozzák, hogyha lehet így fogalmazni, az ő kézlenyomatát és az első gondolatait, mint sem mondjuk a nagy kész, mondjuk a köztéri szobrai.
1: De egyébként is árulkodóbb egy művészről, hogyha két ilyen nagy végletes dimenzióban alkot, hogy egyszerűen jobban látható a kisméretű portrénál az, hogy ő hogyan lát, mi az, amit észrevesz, egyetem milyen művészi attitűddel dolgozik?
2: Én inkább úgy fogalmaznék, vagy úgy pontosítanám, hogy más. Azért, mert a kisméretű, mondjuk egy terrakotta a szobor, az mindig az a művésznek, vagy az alkotónak az első elképzelését hordozza magában, akár az új lenyomatát is, vagy az első kézedítjét, tehát az első elképzelést, és aztán a később megvalósult nagyobb mű, pedig nyilvánval egy érett, lecsiszolt változata már az eredeti gondolatnak, tehát inkább azt lehet megfigyelni, hogy egy friss új gondolatból aztán mi születik majd meg. Tehát inkább azt mondanám, hogy más jellegű mű lesz belőle.
1: De közben hoztok egy szobrot is, ugye, a lépcsőre?
2: Igen, egyrészt a Nemzeti Galériából is hozunk majd műveket, de lesz valóban egy olyan mű, amit, hogy úgy mondjam, szintén az utcáról is lehet majd látni, nem csak a kiállítóteremben. Ez a közlekedési múzeumból fog hozzánk érkezni, ugyanis kell tudni azt, hogy a Mechvárt téren volt egykor egy Mechvárt emlékmű, ami a második világháborúban megsemmisült, tehát bombatalálat érte, és mindössze egy mellékalak élte túl ezt a tragédiát, ami aztán rögös úton, de végül a közlekedési múzeumba került. Az ő gyűjteményükben van ma is, ez egy bronz szobor, amit szerencsére 20 évvel ezelőtt restauráltak, tehát szerencsére jó állapotban van. És az a terv, az az elképzelés, hogy ezt a szobrot, ezt kölcsönkérjük, és elhelyezzük a Képzőművészeti Egyetem Andrássy úti épületének a lépcsőjé, mert eleve ez egy olyan formátumú mellékalak, amelyik ült ennek a nagyobb posztamensen lévő szoborcsoportnak a lábazatán, és felfelé tekintett, és azt gondoljuk, hogy ez úgy szobrászatilag, vagy formailag ott érdekes lehet, illetve egy figyelemfelhívó is az arra járó turistáknak, érdeklődőknek, nagy közönségnek, hogy itt érdemes bemenni ebbe az épületbe egy kiállítást megnézni.
1: De miután ez egy mellékalak, lehet valamit sejteni, vagy tudni a szoborcsoportról, ahonnan származik?
2: Igen, igen, tehát ez dokument, jól dokumentál, tehát ismerjük a szobornak a formáit, alakjait, tehát az ismert, tehát fotókról ismerjük, igen.
1: De még jó, hogy legalább a mellékalak megmaradt.
2: Igen.
1: Köszönöm szépen, dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektorhelyettese a vendégem. Jövünk vissza.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Fehér Ildikó, művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese, a Stróbő évad vezetője. Hát hosszú lesz ez az évad, de hát nagyon sok fontos állomása lesz a Stróbő 170 jubileumi évnek. Ugye az előbb beszélgettünk a nyári nagy kiállításatokról is, de közben emléktáblát is avattok Stróbő Alajos szülőhelyén, Liptóújváron.
2: Igen, ez a terv, tehát hogy decemberben emléktáblát avatunk, és ez a tábla, ez egy hallgatói pályázat keretében készül majd el, mert azt gondoljuk, hogy fontos az, hogy a diákok is aktívan bekapcsolódjanak, és érezzék át ennek a feladatnak, vagy megtiszteltetésnek a nagyságát. Tehát a hallgatói pályázat során választja majd ki egy bizottság, hogy melyik lesz alkalmas az elhelyezésre, és Liptóújváron lényegben már a polgármesterrel, a tulajdonosokkal elkezdtünk egyeztetni, felvettük a kapcsolatot velük, hogy mikor is történjen ez az elhelyezés. És Liptóújváron van egy galéria, ahol szintén egy konferenciát szerveznek majd júniusban, tehát Stróbő Alajos születésének a hónapját tisztelik meg ezzel, és szeretnénk azon is részt venni majd az egyetem oktatói, ott szeretnének majd a Stróbőnak a magyarországi működéséről majd előadást tartani.
1: Ez lehetséges, hogy van még itt-ott néhány Stróbő szobor?
2: Nagyon érdekes, köszönöm szépen, hogy erre rákérdeztél. Az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy Borovi Dániel, Stróbő szakértő elvállalta azt, hogy ő lesz a kiállításunknak, nyári kiállításnak a kurátora, ami azért volt nagyon jó, vagy azért szerencsés, mert ő dolgozik most Stróbő Alajos első munkáinak az első kritikai katalógusán. Tehát ez azért lényeges, mert nincsen még ilyen, tehát egy olyan album, vagy kötet, vagy katalógus, amiben Stróbő munkái tényleg szakszerűen össze lennének gyűjtve. Ő viszont már több éve ezen dolgozik, tehát ő az, aki kiválóan ismeri Stróbőt, illetve most az évad, a jubileumi évad során, illetve a Dani kutatásai során elég sok eddig publikálatlan archív fotó, illetve dokumentum került elő, levéltárakból, az egyetem levéltárából, a család tulajdonában lévő anyagok közül, és lényegben ez alapján, illetve ezzel a tudással sikerült azonosítani jó néhány szobrot a Képzőművészeti Egyetem gyűjteményében, amely korábban Stróbő tanítvány, vagy Stróbő korabeli szobrokként volt leltárba véve, azonban sikerült fotókkal, illetve archív dokumentumokkal egyértelműen igazolni, hogy ez a mester saját kezű munkája.
1: Ez igen. Hát ez számotokra is meglepetés volt.
2: Hogyne. ez óriási eredmény, én azt gondolom, hogyha más nem, akkor már a Stróbő évadnak ez egy nagyon nagy gyümölcse, vagy hozadéka, hiszen ez szó szerint egyfajta gyarapodása a múzeum, az egyetemnek, hát az egyetem múzeumi gyűjteményét tekintve, és tényleg lényeges, hogy ezt is akkor be tudjuk mutatni majd a nyári kiállításon. Tehát a nagy közönség is láthatja majd ezeket a portrékat, ezeket a büstöket.
1: És milyen állapotban vannak ezek a szobrok?
2: Éppen a mai nap volt az, amikor elővettük a raktárból, és megvizsgáltuk, hogy mennyire alkalmasak ezek arra, hogy kiállításon helyezzük el. Restaurátornak is megmutattuk, ugye, és abban maradtunk, hogy hát ezt mindenképpen egy kicsit rendbe kell hozni, le kell tisztítani, illetve nagy része ennek festett, illetve patinázott gipsz szobor, és hát az elmúlt évtizedek, vagy évszázad alatt azért ez már kicsit sérült, tehát kell egy kicsit rendbe hozni, vagy rendbe rakni.
1: Még valamikor a beszélgetés elején szóba hoztál egy kötetet is, vagy talán kettőt.
2: Azt tervezük, hogy két könyvet is, két kötetet is kiadnánk. Az egyik az egy tanulmánykötet, amelynek a szerzői, a Képzőművészeti Egyetem oktatói, művészettörténészek, szobrászok lesznek majd, akik különböző szempontok szerint közelítik meg Strobl Alajost művészettörténészként, alkotó művészként, illetve a pedagógiai munkáját figyelembe véve oktató tanárként, tehát itt

0: valóságot, a monumentalitást, azt, hogy ha egy anyagból elkezdünk valamit megformálni, akkor ugye abból végtelen sok minden lehet, vagy történhet vele. Na most számomra a Strobl műterméből kikerült szobrokból, amit én érzek, ez a legfontosabb, ez a monumentalitás. Mm. Az, hogy ő nem a pillanatnyiságot, és nem a múló, apró dolgokat jeleníti meg, hanem egyfajta méltóságot sugároznak a szobrai, és ez az, ami függetlenül attól, hogy ez egy női portré, vagy egy történelmi figura, vagy bármi egyéb, de Strobl kézjegye számomra ez a méltóság, a monumentalitás, még akkor is, hogyha fizikailag akár az egy kisméretű szobor, például egy büszt, vagy egy portré.
1: Ez a kiállítás, illetve az egész éves eseményeitek a nagy közönség számára is érdekesek, tehát úgy gondolom, hogy nem csak a hallgatóknak, nem csak a szakmabelieknek szól.
0: Természetesen, tehát június közepén nyílik a kiállítás, és egészen szeptember közepéig látható bárki számára, úgyhogy szeretettel várunk minden érdeklődőt. Az Andrássy út 69-ben.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és sok sikert kívánok a Strobl évadhoz. Dr. Fehér Ildikó művészettörténész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem általános rektor helyettese, a Strobl évad vezetője volt a vendégem. Én ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Teneriffére az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a Hanta vírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd átadásáig Buda és Pest között egy hajóhíd szolgálta az átkelőket, ami történelmi események tanúja is volt. 1848. szeptember 25-én a császár Magyarország katonai parancsnokává és ideglenes nádorává nevezte ki Lamberg Ferenc Fülöp grófot. A tisztviselő szeptember 28-án érkezett meg a fővárosba. A Magyar Országgyűlés azonban érvénytelennek nyilvánította kinevezését. A férfi katonai kíséret nélkül kezdte keresni Batthyány Lajos miniszterelnököt, hogy ellenjegyeztesse vele az iratot. A feldühödött tömeg azonban felismerte őt a Pest-Budai hajóhídon, és egy ismeretlen tettes egy kis szúrással meggyilkolta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bécsi kaputér a budai várnegyedben található. A Bécsi kaput a középkorban szombatkapunak is hívták, mivel szombati vásárokat rendeztek a belső falainak előterében. A kapuról sokáig mindenféle fegyverek lógtak le, amikről a néphagyomány úgy tartotta, hogy Toldi Miklós fegyverei, ezek azonban nyom nélkül eltűntek. A kaput 1896-ban lebontották, de Buda felszabadulásának 250 éves jubileumára elkészült a jelenleg is álló várkapu, melynek inkább szimbolikus jelentősége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Májerfi pince márványhordója a Budapest egyik legeldugottabb nevezetessége. A hatalmas márványboros hordó a várhegyi Attila út egyik pincéjében található. Nem vezet hozzá kiépített út, a vár alatti barlangrendszer hepehupás ösvényein előzetes egyeztetés alapján látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháború utolsó heteiben a Pest felől Budára visszavonuló német hadsereg a város minden hídját felrobbantotta, hogy hátráltassa az orosz katonák előrenyomulását. A folyóba merült Margit híd helyett 1946 májusában készült el az ideglenes hajóhíd, Ponton híd, amelyet a népnyelv Mancinak nevezett el. A híd tulajdonképpen két részből állt. Az egyik Pestet, a másik Budát kötötte össze a Margit szigettel. Az újjáépített Margit híd átadása után röviddel a már feleslegessé vált Manci hídat 1948-ban elbontották.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda ereklyéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban, a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Molnár-sziget Csepel és Soroksár között fekszik, és az itt létesített hajómalmokról kapta a nevét. A Zátony-szigeten valamikor legelők voltak, aztán rost termesztettek itt, ezt őrölték liszté, és az abból készült kenyeret árusították Budapesten a soroksári svábok. A nyaraló övezetnek számító szigetre hétvégén gyakran látogatnak kirándulók, kerékpárosok, evezősök, akik a városhoz közel keresnek pihenést és kikapcsolódást. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda Vekerléje néven az óbudai gázgyári lakótelepet szokás emlegetni. A pesti Vekerletelephez hasonló stílusban felépített lakóházakat Almási Balogh Lóránd és Reichl Kálmán tervezték az 1910-es években. A lakótelep nagyon modernnek számított. A lakásokat a kor népegészségügyi szempontjai alapján alakították ki, és fürdőszobával is felszerelték. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Teneriffére az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rumbak Sebestyén utca egy közel 1000 négyzetméteres fal területét ékesíti a magyarok egy fontos nemzeti ünnepe, amit sokan az évszázad mérkőzéseként is emlegetnek. Az aranycsapat, benne Puskás öcsivel, 1953. november 25-én a Wembley stadionban 6-3-as győzelmet aratott az angolok ellen. És ennek a 60. évfordulójáról a Neopaint csapata 400 liter festékkel és az ország legnagyobb falfestményével emlékezett meg 2013-ban. A hatalmas felületen láthatjuk az egyik gólunk előtti pillanatot, a belépőjegyet és a meccs másnapján megjelent Népsport címlapját is. A festményen szerepel még Grosics Gyula, valamint Buzánszky Jenő, akik az alkotás elkészültekor személyesen is szemrevételezhették azt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kossuth híd a II. Világháborúban felrobbantott budapesti Dunahidak pótlására felépített félállandó híd volt, ami a Kossuth és Batthyány terek között állt 1946 és 1960 között. Mivel a háború után a fővárosban nem maradt épp híd, a közlekedést kishajókkal és pontonhidakkal próbálták megoldani, de a téli jégzajlás miatt ezek alkalmatlanok voltak a folyamatos működésre. Az első állandóan használható átkelő a Kossuth híd volt. A Mistét Endre és Hilwerk Elek tervezte 9 nyílású építmény rekordgyorsasággal mindössze 7 hónap alatt készült el, így az újrakezdés szimbólumává vált. 1946. augusztus 20-áig, a Szabadsághíd megnyitásáig egyben ez volt az egyetlen állandó hídja a városnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres viasz múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Walter volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített.
2: Halála előtt a szobrász
1: viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel akar

0: Terővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.